0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Ha ön kedveli az exjus slágereket, akkor
0: álljon meg egy dalra,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.

0: Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam onaj isti vetropir.
1: A nostalgia szárnyán.
2: Imao sam krila, krila leptirá.
1: A legjobb ex-jú slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban. Magyar Rádióban.

0: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Leszten. 107,1.

Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. One, two, three, four, five, six, seven, eight.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig.
3: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet, 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet, 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061-1-999-393, valamint 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

Wiedersehen. Wiedersehen.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: percek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Időjárás.
3: Közlekedés. A mindennapok hírei
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
7: Megvan!

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. A lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. A csúcshőmérséklet péntektől 35 és 38 Celsius fok között alakul, helyenként a 40 fokot is elérheti. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart. Az augusztus 5 és 8 között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. Lángokban áll Dél-Európa. Franciaországban, Spanyolországban és Törökországban is hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a rendkívüli hőség és az erős szél tovább nehezíti a tűzoltók munkáját. A tűzoltásban Szerbia is segít. Az egyik legérintettebb térségben, Spanyolországba küldött Super Puma helikoptert a pusztító erdőtüzek megfékezésére. A folyók alacsony vízszintje ellenére is stabil az áramellátás Szerbiában, legalábbis ezt állítja Dubravka Djedović Handanović energiaügyi miniszter. Az általa közölt adatok azonban nem túl biztatóak. A Vaskapu 1 vízerőmű jelenleg a szokásos napi átlag termelésénél mindössze körülbelül egyharmadát állítja elő. Az alacsony vízállás pedig a Kosztolányi hőerőművek hűtőrendszereinek működésére is hatással van. A kőolaj származékok folyami szállítása is nehézségekbe ütközik, ezért a tervezett mennyiségnek csupán 20-25%-át tudja az ország importálni. Egyre gyakoribbá váltak a szándékos rongálások Palicson. A Palics Park Kft. Tájékoztatása szerint jelentős károk keletkeztek a közterületi berendezéseken és a közösségi terek egyéb infrastruktúrájában. Az általuk közzétett felvételeken összefirkált szemetesek, térkövek, padok és reklámtáblák láthatók. A parton lévő Palics felirat egy darabját is letépték a vandálok. A Palics Park Kft. Munkatársai azt írják, folyamatosan azon dolgoznak, hogy a keletkezett károkat mielőbb helyreállítsák, ám az efféle magatartás jelentős veszteséget okoz közös értékeinkben. Ami pedig az időjárást illeti, ma is folytatódik a kánikula, a tikasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. Gyenge mérséket lesz a keleties légmozgás, a legmelegebb órákban 35-37 fokot mérünk majd.
3: Aki velünk ébred, az ráébred.
8: Ébredjen velem.
9: Ébredjen velem.
8: Kezdje a reggelt
0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
8: A 107,1 MHz-en.
3: Reklám következik.
9: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: Július 30-án mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak. Judit és Xénia névnapja van. És képzeljék, 68 éve ma van a barátság világnapja. 1958 óta tartják Paraguayban, innen terjedt több dél-amerikai államba az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá. Néhány országban más napokon tartják, van, ahol augusztus első vasárnapja, van, ahol április 8-a. Tehát a barátság világnapján is köszöntök minden kedves hallgatót. Már nagyon kellemes az idő, mondhatni, már nagyon meleg van, és érezzük azt, hogy ettől csak rosszabb lesz a mai nap folyamán. 35 fok feletti értékeket tudunk majd mérni. Tikkasztó hőségben lesz részünk, és a legmelegebb órák az 13 és 19 óra között mutatkoznak, és éjszaka is 22 fok körüli értékeket mérünk majd, tehát még csak fel sem tudunk töltődni igazság szerint, de majd mi megpróbáljuk a zenékkel feltölteni a hallgatókat, a többi önökön múlik, hogy vízparton vagy a hűvös szobában töltik majd el ezeket a legmelegebb órákat. Egyébként így az előrejelzést nézve, holnaptól egészen jövő szombatig 38-39 fokot mérhetünk, és majd jövő szombaton, tehát ott 8-án lesz 35 fok a hőmérséklet, de végig 30 fok feletti értékeket mutat az előrejelzés erre a hónapra. Elvétve alakulnak majd ki záporok, zivatarok, de ami biztos, hogy az elkövetkező 10 napban azt a 40 fok körüli értékeket kell majd elviselnünk, és ez azt jelenti, hogy fokozódó kánikula határozza meg az orvos meteorológiai helyzetet, bár front nem lesz térségünkben. Erre is ki fogok térni hamarosan, de röviden összefoglalnám, hogy miről lesz szó az elkövetkező órákban. Ugye a megszokott tartalmak mellett a következő órában hallhatnak a nyugdíjas üdülési utalványokról, aminek igénylését hétfő reggel 8-kor kezdik. Akkor kishegyesi tűzoltókról lesz szó, erdélyi vendégekkel. Készülünk a 44. futó és úszófesztiválra, ami ugye Magyar Kanizsán lesz megrendezve, és a magyar kanizsai szecesszió is képbe kerül, hiszen Magyar Kanizsán is találunk nagyon szép szecessziós épületeket, például a központban ott van a Cifra palota. Utána pedig 14 órát követően ebben a nyári hőségben megfelelő táplálkozási tanácsokat kapunk majd, hogy hogyan tudjuk támogatni szervezetünket, és mire érdemes odafigyelni az étkezés és a folyaték bevitel terén. Érkezem a részletekkel, jó vételt, kellemes rádiózást kíván Dédic Szuzanna fő és felelős szerkesztő, Váradi Valentin adásvezető, technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna.

Közérdekű információ következik a Mozaikban, mégpedig az áramszolgáltató hírével érkezem, ugyanis Palicson szünetel az áramszolgáltatás a Béla-Kun, a Boskó-Buha, a Dubrovnik, a Kolumbusz József, Vadász utca, Mária Bországy, Pulaj, Európa utca, Mihály Szervó, Pulai, július 7-e, és a Vránya utcában 8.45-től 10 óra 45 percig nem lesz áram. Szabadkán, a Prizren, a Vladimir Majakovszki, a Kéresi, a Jován Mikity, és a Pavlovác utcák, valamint a Tölgyfa utcában 9 és 10 óra között nem lesz áram. Szintén Szabadkán, a Mátia Gubec utcában számíthatnak áramszünetre 11 és 12 óra között.

0: reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Fokhagyma Fesztivál és Falunap a Ludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből, a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpa alá valót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Ajánlót hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 30-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 40 para. 100 forint 32 dinár 26 para. 1 svájci frank 125 dinár 63 para. 1 angol font 136 dinár 77 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 49 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
2: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
3: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
2: Miért?
3: Miért ne?

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Elérkezett az idő, hogy a Mozaikban lapszemlézzünk, íme a magyar szó és melléklete. Pokoli hőség, alacsony vízállás, akár 40 fok is lehet rendkívüli állapot. Zomborkúla Verbász községekben olvasható a címlapon, ahol bajnokok születnek. Kitartás és összefogás vezette sikerre a bezdáni kajakosokat. A hőség nehezíti a tűzoltást Dél-Európában, amiről ugye már a hírekben is hallhattak. A természet és a közösség ereje 21. alkalommal várja a gyerekeket az ökotábor. És még mindig rendezetlen a Fantaszt kastély jogi helyzete. A vízügy beköltözött a címoldalra. Nem csak a folyókban nincs, a talajban is hiányzik a víz. A duzzasztás olyan, mint az üres, befőttes üvegek sorakoztatása a stelázsin. Ki fogja megcsapolni a vaskapu ajtófélfáját? Olvasható a gazdaság oldalon, ahol kihívás előtt az áramellátás, az asszály miatt csökken a vaskapu vízerőművek termelése, de az EPSZ szerint nincs ok aggodalomra. Reméljük. Akkor a 30. Kosztolányi Dezső Nyári Akadémia augusztus 10 és 12 között várja a pedagógusokat Szabadkán, és ingyenes tankönyvek 96 ezer általános iskolásnak. Zenehallgatás csecsemőkorban. Magyar gyermek dallal kutatták, mikor kezd reagálni a babák agya a zenére. És a zene öröm, nem kötelesség. A dr. Bodrogvári Ferenc díjjal kitüntetett Kucsera Noémi a pályakezdésről, a nemzetközi sikerökről és a jövőbeli tervekről mesélt alapmunkatársának. Egyre több az orosz Újvidéken, szerintem nem csak Újvidéken, 10 év alatt csak nem 15 ezer orosz állampolgár költözött a városba. Világkörüli kalandok gyerekeknek, októberben kutyakiállítás Topolyán, várhatóan több mint fél ezer ebet neveznek majd be, és akkor a sport sem marad el. Kis homok, élni akar. Egy nap, amikor mindenki hazatalál, a településen falunapot ünnepeltek, erről pedig képes beszámolót találunk a 16. oldalon. És hogyan kerüljük ki az éttermi átveréseket, talán megtudjuk a 18. oldalról. És akkor nézzük a mellékletet is, ami nem más így csütörtökön, mint a Tarka Világ. Címlapon a vízgő mozgó tábor 5 éve épít közösséget Zomborban, ez a tábor. 5 úti cél, amely óriási csalódás volt a turisták szerint. Éppen kíváncsi vagyok, hogy mi lehet ez. Azután ezek a hőhullámok elhúzódó hatásai időseknél, ez az élet és egészség oldalon, az őszi barack áldásos hatásai az egészségünkre. Hogyan jegyezzünk meg arcokat, neveket? Ezt jó tudni. Gyümölcsfogyasztás cukorbetegeknek, akkor ezért ég ki a fű, hiába locsoljuk, sokan elkövetik a locsolás, illetve a fűnyírás hibáit. És hogyan tüntessük el az izzadságfoltokat a ruhákból, néhány módszert kapunk erre. A feta sajtról is olvashatunk, valamint arról is, hogy milyen kenyereket sütnek Japánban. És akkor jön a recept. Varázs, dinnyés szorbet, makói savanyú vágott leves, kacsamell, madártej, és az megunthatatlan őszi barackos finomságok. Na és akkor horoszkóp, heti előrejelzés mellett egy érdekesség, melyik csillagjegy a legrosszabb szomszéd? Nem tudom, hogy ennek hogyan lehet utána járni, hogy elmegyünk és megkérdezzük, hogy elnézést, mi az ön horoszkópja? Hát akkor inkább mégse költöznénk ide. Na nem, viccelődök, de egyébként van benne igazság, mert hogy például a bikára azt írja, hogy megbízható csendes társ, tehát jó szomszéd. Köszönöm. Na és akkor magas nyomású mosó, mit lehet vele tönkretenni? Akkor erőnytelen fürdőruhák, keresztrejtvény, és akkor ilyen filmes dolgok, meg hát a televízió részletes, és még sok egyéb érdekesség, és a végén a gyerekeknek való színes rejtvények. Érdemes addig, amíg nincs az a nagy kánikula, rekreációs sétát tenni, lapárosig, utána visszatérni hozzánk. Tartsanak velünk!

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funéru temetkezési magánvállalat tájékoztatója csütörtökön, július 30-án. 84 éves korában elhunyt Szendi Ilona Szabadka, Stubica utcai lakos. Temetésem a 10 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 73 esztendős korában meghalt Drágó Vukovics, Györgyéni lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Sándori Pravoszláv temető kápolnájából. A Funéru temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Keregyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. Erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet és a Belügyminisztérium. A lakosságot SMS-ben is tájékoztatták az extrém időjárásról. A csúcshőmérséklet péntektől 35 és 38 Celsius fok között alakul, helyenként a 40 fokot is elérheti. A jelenlegi előrejelzések szerint a hőhullám augusztus első 10 napjában végig kitart. Az augusztus 5 és 8 között lesz a legerősebb, amikor az ország legtöbb részén 40 fok körüli legmagasabb nappali hőmérséklet várható. Lángokban áll Dél-Európa. Franciaországban, Spanyolországban és Törökországban is hatalmas erdőtüzek pusztítanak. Több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, miközben a rendkívüli hőség és az erős szél tovább nehezíti a tűzoltók munkáját. A tűzoltásban Szerbia is segít. Az egyik legérintettebb térségben, Spanyolországba küldött Super Puma helikoptert a pusztító erdőtüzek megfékezésére. A folyók alacsony vízszintje ellenére is stabil az áramellátás Szerbiában, legalábbis ezt állítja Dubravka Djedović Handanović energiaügyi miniszter. Az általa közölt adatok azonban nem túl biztatóak. A Vaskapu egy vízerőmű jelenleg a szokásos napi átlag termelésénél mindössze körülbelül egyharmadát állítja elő. Az alacsony vízállás pedig a Kosztolászi hőerőművek hűtőrendszereinek működésére is hatással van. A kőolaj származékok folyami szállítása is nehézségekbe ütközik, ezért a tervezett mennyiségnek csupán 20-25%-át tudja az ország importálni. Egyre gyakoribbá váltak a szándékos rongálások Palicson. A Palics Park Kft. Tájékoztatása szerint jelentős károk keletkeztek a közterületi berendezéseken és a közösségi terek egyéb infrastruktúrájában. Az általuk közzétett felvételeken összefirkált szemetesek, térkövek, padok és reklámtáblák láthatók. A parton lévő Palics felirat egy darabját is letépték a vandálok. A Palics Park Kft. Munkatársai azt írják, folyamatosan azon dolgoznak, hogy a keletkezett károkat mielőbb helyreállítsák, ám az efféle magatartás jelentős veszteséget okoz közös értékeinkben. Ami pedig az időjárást illeti, ma is folytatódik a kánikula, a tikasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk. Gyenge mérséket lesz a keleties légmozgás. A legmelegebb órákban 35-37 fokot mérünk majd.
0: Hírműsorok óránként.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: A 107,1 MHz-en.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
10: Reklámot hallottak.

A Mozaik második órájába léptünk, 14 perccel járunk 9 óra után. Július 30-a van, Judit és Xénia névnapja. Nagyon különleges névről van szó. Ugye Judit az héber eredetű név, jelentése Judeából származó nő, míg a Xénia görög eredetű, jelentése vendég, vendég szerető. Az ókorban Xénia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Egyébként ma van a barátság világnapja is, úgyhogy gondoljunk a barátainkra is. Nos, ebben az órában szó lesz majd a nyugdíjas üdülési utalványokról, és a kishegyesi tűzoltókhoz is ellátogatunk. Tartsanak velünk!

0: Információk, zene és ön. És a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Augusztus 3-a, hétfőtől további 30 ezer darab, 10 ezer dinár értékű üdülési utalványt osztanak ki Szerbiában. Azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak. A nyugdíjasoknak. Azok az idősek jelentkezhetnek az utalványért, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. A tárca vezető egyébként elégedett a turizmus idei évi alakulásával. A részleteket Orosz Ildikótól hallják.
2: Egyre jobban teljesít a szerbiai turizmus. Az idegenforgalmi mutatók csak a tavalyi 2025-ös évben alakultak szerényebben. Előtte egymást döntötték meg a rekordok, már ami a turisták számát illeti. Husein Mémic, idegenforgalmi miniszter, a belgrádi rádió vendégeként elmondta, az idei év nagyon ígéretesen kezdődött.
3: Mi smo imali taj rast nakon korone, koji je bio rekordan. I sve do prošle godine kada su nastupili.
2: Növekedés volt a koronavírus járvány után, mégpedig rekord növekedés. A tavalyi évig, amikor is háborús események történtek, minden egyes évben növekedést regisztráltunk. Ráadásul minden újabb évben megdőlt az addigi rekord. 2025-ben ugyanúgy alakult az idegenforgalom, mint az előző 2024-es évben, tehát nem volt növekedés. A legújabb adatokból azonban az derül ki, hogy idén az első 5 hónapban 6,9%-os a turisták számának növekedése tavalyhoz képest. Ezt összesen kell nézni, tehát vonatkozik mind a hazai, mind a külföldi turistákra. Ez szerintem kitűnő mutató. Az idegenforgalmi világszervezet adataiból pedig az látszik, hogy Szerbia azon 10 úti cél közé tartozik, amelyet leginkább látogatnak a külföldi turisták.
3: 10 destinácia, koju najviše posećuju strani turisti.
2: A 2025-ös év háborús eseményei hatottak ugyan a szerbiai turizmusra is, de a szektor azóta magához tért, felépült. Erről tanúskodnak az idei év első 5 hónapjára vonatkozó adatok. Husein Mémic illetékes miniszter szerint, ha ezek a számok ugyanilyenek maradnak, vagy tovább javulnak idén, akkor rekordévet zárhat a szerbiai idegenforgalom. Az üdülési utalványokkal a szerb állam két legyet üt egy csapásra. Egyrészt segít a leginkább érintetteknek, a nyugdíjasoknak, hogy az utalványokkal olcsóbban jussanak el a fürdőhelyekre belföldön. Másrészt ösztönzi a hazai idegenforgalmat. Mémic így fogalmaz. Azok kapják az utalványokat, akik eddig is a leginkább használták őket, a nyugdíjasok. A korábbi években is az utalványok 70%-át ők igényelték. Most azok az idősek kérhetik, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az üdülőhelyeknek, szállásadóknak előtte volt módjuk jelentkezni a programba, és így minden készen áll, hogy augusztus 3-án kibocsássuk a 30 ezer utalványt. Az utalványok felhasználóinak körében a legnépszerűbb idegenforgalmi helyek közé tartozik Vrnyecska Banya, Szoko Banya, Zlatibor és a Toplicai körzet fürdőhelyei. Az üdülési utalványokat augusztus 3-a hétfő reggel 8 órától lehet igényelni a postahivatalokban. Fontos, hogy bár 30 ezer darab van ezekből az egyenként 10 ezer dinár értéki utalványokból, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy iparkodni kell. Már 8 óra előtt sorban állni a postahivatalban, mert néhány óra leforgása alatt már be is fejeződik az akció. Ne feledjék, aki lemarad, kimarad a jóból.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Okay. Ajánlót hallottak.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Késhegyesi Maronka Károly önkéntes tűzoltó testület igen mozgalmas napokon van túl. Erdélyi tűzoltó társaikkal folytatták egy közösségi tér kialakítását, valamint hagyományőrző tűzoltó bemutatót és versenyt szerveztek az Anna napok keretében. Mindenről a testület elnökével Lakatos János beszélgetett.
3: Egy határon átívelő együttműködés keretében folytatódott egy fejlesztés a Kishegyesi Tűzoltó Otthonban. Dr. Kurin Ákost, az önkéntes testület elnökét arról kérdezem, hogy milyen együttműködésről van szó, és mi az, amin dolgoznak.
4: Próbálkozunk kialakítani egy közösségi teret a tűzoltógarázs fölött, és ebben úgymond partnerünk Erdélyből, Székelykeresztúrról a Villám Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az együttműködés úgy kezdődött, hogy mi csak egy szakvéleményt kértünk tőlük, hogy hogyan is tudnánk átalakítani a padlásteret egy közösségi térként, mivel közöttük elég sok mesterember van, és ők felajánlották a segítségüket, és mi éltünk vele. Az elmúlt évben, az ősz folyamán voltak nálunk, és akkor megteremtettük az előfeltételeket a közösségi tér kialakításának, most pedig szigeteltük a tetőteret, valamint gipszkartonoztunk. Ez egy közös munkaakció volt, Székelykeresztúrról 5 önkéntes tűzoltó érkezett, én itt megemlíteném őket név szerint: Bíró Károly, Csíki Levente, Pálfi Sándor, Gindéla Zsolt, Balázs Zoltán és Balázs Piroska. A munkálatok azok csütörtök, péntek és szombaton folytak, ami azt jelenti, hogy 3 nap kevésnek tűnik, de úgymond az időt nagyon szépen kihasználtuk, szóval reggeltől estig folytak a munkálatok.
3: Ezek szerint jól halad a munka, milyen további fázisok maradtak még hátra, és milyen forrásból tudják megvalósítani ezt a fejlesztést?
4: Több akadályba ütköztünk a padlózat kivitelezésénél, mivel hogy szintkülönbségek vannak, de hiszem azt, hogy ezt az elkövetkező 1-2 hónapban orvosolni tudjuk. Ami a forrásokat illeti, az önkéntes tűzoltó egyesület, mint minden más civil szervezet pályázott Kishegyes Község önkormányzatánál, a forrás egy részét ők biztosították, valamint önköltségből tudtuk megoldani az anyagok vásárlását. Itt teszem hozzá, hogy mi anyagot vásároltunk, munkaerőre nem költöttünk.
3: És ez a hétvége nem csak a munkáról szólt, hanem számos más tartalmat is szerveztek. Mi mindent csináltak a tűzoltók ezen a hétvégén?
4: Vasárnap tartottuk 6. összetartozás hagyományőrző tűzoltó versenyt, és a tűzoltó verseny előtt vendégekkel együtt részt vettünk a lovas felvonuláson, majd pedig hagyományőrző tűzoltó bemutatót tartottunk, ahol a vendégek is és a kis tűzoltók is szerepeltek. A hagyományőrző tűzoltó bemutatót Béres Ferenc, a Magyar Tűzoltó Szövetség hagyományőrző bizottságának elnöke vezényelte le. Itt egy történetre építkeztünk, hogy annak idején aratás idej alatt a határban, hogyha kigyulladt a búza, akkor hogyan is reagáltak az emberek, valamint itt sérülés is történt, hogy annak idején, mivel hogy mentőszolgálat nem létezett, a tűzoltók látták el a sérült ellátás feladatát, és azt szemléltett, hogy hogyan is érkeztek ki, hogyan is vonultak a tűzoltók, ezt az eszközt, a pumpát hogyan kellett összeszerelni, hogyan jutott el a vízsugár a tűzhöz, valamint hogy hogyan mentették a sérültet. A hagyományőrző versenyre Magyarországról, Erdélyből, Horvátországból és Szlovéniáról érkeztek csapatok, valamint helyi csapatok is részt vettek, helyi csapatok közül Gunaras, Horgos, Zenta, Szabadka, Moravica, Balsa, valamint a házigazda Kishegyes csapata. A verseny a régi lóvontatású mozdonyfecskendő köré épült, amit ugyanúgy, mint a bemutatón össze kellett szerelni, majd szimbolikusan egy tüzet kellett vele oltani. Ahhoz, hogy össze tudjuk szerelni a pumpát, egy akadálypályán kellett, hogy a versenyzők átverekedjék magukat, és a legvégén pedig szimbolikusan el kellett oltani a tüzet, és mindez persze időre működött, és az a nehézsége ennek a versenynek, hogy hát sosincsen meghatározva előre, hogy mi lesz a feladat, a versenyzők a versenyen szembesülnek azzal, hogy mégis mi lesz az aznapi kihívás.

0: ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: És egy újabb közérdekű információval érkezem. Mégpedig Szabadka város közigazgatási hivatala értesíti a lakosságot, hogy megváltozik a forgalmi rend a Majsai út, a Jován Mikity és a Jován Cvígy utcák kereszteződésében létesítendő körforgalom kiépítése miatt. Az építkezés első szakaszában a Jován Mikity utca egyik fele, a Tölgy utca kereszteződésétől teljesen le lesz zárva a forgalom előtt, azzal, hogy az arra közlekedők le tudnak térni a Jován Cvígy utcába. A Jován Mikity utca másik ágán, a Koszovó utcával alkotott kereszteződéstől nem lehet majd közlekedni a munkálatok ideje alatt. A Majsai úton a forgalom irányítása jelzőlámpás forgalom szabályozással a járművek váltakozó irányú áthaladásának biztosításával történik, de a Jován Mikity utcában nem lehet majd letérni. Az építkezés első fázisában a munkálatok július 31-től, tehát holnaptól, egészen szeptember 26-áig folynak majd. Vezessenek óvatosan!

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Ismét napirendre kerül a REM elnökének és alelnökének megválasztása. A szerb elektronikus médiumokat szabályzó testület, a REM, ma tartja második alakülülését, amelyen ismét napirendre kerül az elnök és az alelnök megválasztása. Az első, július 20-ai ülésen nem sikerült döntést hozni, mivel a két legtöbb szavazatot kapott jelölt, Milos Garic és Mileva Malesic egyaránt 4-4 szavazatot szerzett, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsa 8 tagból áll, ők adhatják le a voksukat az elnök személyére. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM paksi atomerőmű ZRT a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, ma a jelenlegi vízállás paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheléseken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. 28-ra emelkedett a Japán délnyugati részén Kyushu szigetén fekvő Kumamoto prefektúrát sújtó, keddi 7,1-es erősségű földrángi és halálos áldozatainak száma, közölte a japán kormány. A menti alakulatok továbbra is versenyt futnak az idővel, túlélők után kutatnak az összeomlott épületek és megrongálódott üzemek romjai között. Több ember sorsa továbbra is ismeretlen. A földrengés következtében épületek rongálódtak meg, tűzesetek is keletkeztek, valamint számos háztartás maradt idegenes, áram és vízellátás nélkül. Ezreket evakuáltak. A térségben a vasúti közlekedés akadozik, a szakemberek a károk felmérésén dolgoznak. Kumamoto prefektúrát 2016-ban is pusztító földrengés rázta meg, amelyben legalább 50-en vesztették életüket. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen. A közel-keletért felelős amerikai katonai irányító törzs a közösségi médiában jelezte, hogy washingtoni idő szerint este 8 órakor kezdődött a csapássorozat. Erőteljes válaszként a közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra. Szerdán közölték, hogy az iráni kikötők és partvidék teljes blokkádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg. Donald Trump amerikai elnök szerdán az iráni offenzívákat úgy kommentálta, most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk. Arra is utalt, hogy zajlanak az egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette, meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni. Ukrán dróntámadás érte egy oroszországi Wildberries raktárt szerdára virradóra éjszaka. A támadás következtében tűzütött ki logisztikai központban, egy ember megsérült, az épületből pedig mintegy 200 alkalmazottat kellett evakuálni, közölte Pavel Malkov regionális kormányzó. A penzai létesítmény több mint 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A Wildberries közlése szerint ez már a 11. a vállalat infrastruktúrájárat ért ukrán támadás július 18-a óta. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem összesen 258 ukrán drónt semmisített meg 10 oroszországi régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger térsége felett.
2: Időjárás.
3: Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban.

0: csak a legfrissebbek.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Reklámot hallottak.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: Így van, az egész család és az interneten keresztül, sőt, akár mobilon keresztül is tudnak minket hallgatni. Ne feledjék el ma felköszönteni Judit és Xenia nevű ismerőseiket. És arról se feledkezzünk meg, hogy ma van a barátság világnapja. Mindemellett hőségre számíthatunk. 30 fok feletti, bőven 30 fok feletti értékeket tudunk majd mérni. És a fokozódó kánikula határozza meg az orvos-meteorológiai helyzetet. Igaz, hogy front nincs felettünk, de a meleg frontra, melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Fokozódnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomásingadozás, rosszullét is felléphet. Sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökken a koncentráció képességünk is. Többfelé megélénkülő szél fokozza a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket. Az UV-sugárzásra nagyon figyeljünk oda, mert hogy nagyon erős tartományban lesz, és hát erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss zöldséget, gyümölcsöt, és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről se feledkezzünk meg. Aki csak teheti, az pihenjen, és a legmelegebb órákat töltse zárt helyen, tehát hűvös szobába, vagy legalább vízpart mellett. De vízpartnál is nagyon vigyázzanak, mert a felhevült test rosszul reagál a vízre, és hát a baleseteket és egyéb súlyosabb eseteket elkerülendő, inkább árnyékos helyen, hűvös helyen tartózkodjunk, és fogyasszunk sok-sok folyadékot. Oh, yeah.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
3: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
4: Újabb közérdekű információ, mely szerint Bács-Kossuth-falván a kerékpárosokat állítgatják. Nyegosevón mérnek a rendőrei. Topolyán szintén találkozni velük, sőt, érkeznek olyan hírek is, hogy motoros rendőrök járják a településeket, és figyelik azt, hogy ki telefonál vezetés közben, és ki nincs bekötve, tehát minden szabályt betartva tessék vezetni és közlekedni.

0: ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
2: A 90-es évek,
4: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
5: 90-es évek, 90-es évek.
2: A milliárdokból és a 90-es évekből
4: a következő dalok maradtak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: apróhirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apróhirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjárató, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 15:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető
0: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a bandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
5: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
6: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
7: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
8: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: 10 óra 48 perc van, és egyre inkább emelkedik a hőmérő higanyszála, ami azt jelenti, hogy már is 33-34, sőt, van, ahol 35 fokot mutat. Magyarországon például tartósan elrendelték a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. Az elkövetkező időszakban a lehető legkomolyabban vegyük a következő napok terheléseit. Már a mai nap is kritikus lesz, de az igazi orvos-meteorológiai veszélyeket a folytatás jelenti. Ugye ma várhatóan 35, sőt 35 fok feletti értéket mérünk. A kritikus hőmérsékleti küszöb, amikor a szervezetünk egyre nagyobb veszélybe kerül, a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek esetében pedig kifejezetten kritikus időszak kezdődik. Egyre több felé már éjszaka sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, ami miatt az éjszakai felfrissülés lehetősége is megszűnik, és fokozatosan be fog állni a folyamatos hőterhelés időszaka. Egyre gyakrabban válik, és gyakoribbá válik a hőkifáradás, rendkívül magas, és a nyaralókat is fenyegeti a szúrás veszélye. Ha nem vigyázunk a folyadékfogyasztással együtt az ásványanyagok pótlására is, akkor a hőgörcsök is egyre gyakoribbá válnak. A hőegyensúlyi zavarokon túlmenően mindennapos lesz az erősödő fejfájás, alleeső vérnyomás, súlyos rosszullétek, nő a trombózis veszélye, a szívelégtelenség, a légzési nehézségek jelentkezése. Romlik az alvás minőségünk, rendkívül fáradékonnyá, figyelmetlenné válhatunk. Ez különösen nagy veszélyt jelent a közlekedésben is. Minden lehetséges módon kerüljük a tűző napot, csökkentsük a szervezetünk mentális és fizikális terhelését, oldjuk meg a folyamatossá váló hőterhelés tartós megszakítását. Nappal semmiképpen ne szellőztessünk, a levegő mozgását ventilátorral biztosítsuk. Különösen figyelni kell a veszélyeztetettekre, idősek, gyermekek, krónikus betegek, fokozottan időjárás érzékenyek. A hőhullám egyre legveszélyesebbé válik, a következő napokban be fog állni a 40 fok körüli hőmérséklet, még időben figyeljünk fel az erősödő panaszokra. A frontérzékenység egyre több embert érint, és az időjárás érzékenysége nem fog magától javulni, hogyha ilyen erősödő terhelésnek vagyunk kitéve. Pihenjünk sokat, figyeljünk arra, hogy a testünk hőmérséklete is megfelelő legyen, tehát kerüljük a tűzőnapsütést, ne tartózkodjunk túl sokáig kint a megközelítőleg 40 fokba, inkább a hűvösbe. Ami a közlekedést illeti, az autó klimatizálását próbáljuk meg azért a kinti hőmérséklettel összhangba beállítani, ne legyen túl nagy a hőmérséklet különbség. És fogyasszunk minél több folyadékot, figyeljünk oda, hogy a nagyon hideg folyadék bevitele a szervezetünket sokkolja, és ez nem lesz jó hatással ránk, sőt, ellenkezőleg. Ilyenkor egyébként inkább ajánlott a langyos, vagy akár a finom forró tea fogyasztása is, amikor is a szervezetünk belső hőmérséklete megközelíti a külső hőmérsékletet is, tehát, hogy erre is figyeljünk oda, nem feltétlen a hideg fogyasztása a legjobb ebben a nagy melegben.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 3,

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. A szerb kormány elleni bizalmatlansági indítványra vonatkozó voksolás egyértelműen megmutatta, hogy a kabinetnek változatlan lendülettel kell folytatnia a munkát, jelentette ki Gyuro Macut. A miniszterelnök hozzátette, a parlamenti vita a demokrácia része volt, ugyanakkor elfogadhatatlan hangnem is kommunikáció jellemezte a háromnapos parlamenti ülést. Továbbá bejelentette, hogy rendkívül ülést tartanak az Aszály és a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzet kezelésére. Az oktatás reformjával kapcsolatban hangsúlyozta, korszerűsíteni kell az egyetemi tanterveket, népszerűbbé kell tenni a tanári pályát, és meg kell őrizni az állami egyetemek szerepét. Az energetikáról szóva úgy fogalmazott, hogy Szerbiának az olaj és a földgáz mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a megújuló energiaforrásokra. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága mai ülésén 18 támogatási kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4 millió 104 ezer dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. A legmagasabb megítélt támogatás 1 millió 323 ezer dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. Az alapítvány arra biztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM paksi atomerőmű ZRT a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheltségeken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezet védelmi előírások betartása. 28-ra emelkedett a Japán délnyugati részén Kyushu szigetén fekvő Kumamoto prefektúrát sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma, közölte csütörtökön a japán kormány szóvivője. A mentőalakulatok továbbra is versenyt futnak az idővel, túlélők után kutatnak az összeomlott épületek és megrongálódott üzemek romjai között. Több ember sorsa továbbra is ismeretlen. A földrengés következtében épületek rongálódtak meg, tűzesetek is keletkeztek, valamint számos háztartás maradt idegrenesen áram és vízellátás nélkül. Ezreket evakuáltak. A térségben a vasúti közlekedés akadozik, a szakemberek károk felmérésén dolgoznak. Kumamoto prefektúrát 2016-ban is pusztító földrengés rázta meg, amelyben akkor legkevesebb 50-en vesztették életüket. Három tűzoltó életét vesztette a Görögországban pusztító erdőtüzek oltása közben. Ketten az ország déli részén, Retimno térségben rekedtek a lángok között szolgálati járművükben, egy harmadik tűzoltó pedig a Peloponnészoszon lett rosszul bevetés közben. A hatóságok továbbra is nagyszabású evakuálásokat hajtanak végre. Krétáról mintegy 2000 turistát és 29 helyi lakost menekítettek ki hajókkal a strandokról. A tűzoltási munkálatok során két önkéntes könnyebb sérüléseket szenvedett.
2: Időjárás.
3: Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket, a 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: A régió és a világ.
6: A régió és a világ.
5: Legfrissebb információi.
7: Reklám következik.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
7: Reklámot hallottak.

0: Elhangzott riportjainkat keresse a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján.
1: A Mozaik Eme órájában, hát inkább a sportosak figyelmét kérném, ugyanis most már 44. alkalommal lesz futó és úszó fesztivál Magyar Kanizsán. Ahogy megszokhatták, ilyenkor mindig beszámolunk azért róla, hogy lehet-e még jelentkezni, és hogy milyen távok vannak. Kónya Róbert, a rendezvény koordinátora a vonal túloldalán. Köszöntelek!
2: Szervusztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Igen, pontosan így, ahogy elmondtad, a 44. Magyar Kanizsai Futó és Úszó Fesztiválra készülünk. Augusztus 8-án kerül ez a rendezvény megrendezésre, tehát jövő szombaton Magyar Kanizsán a part strandján. Igazából a napokban került a kezembe egy nagyon-nagyon-nagyon régi újságcikk, ami arról számol be, hogy 1882-ben került megrendezés az első magyar-kanizsai hasonló rendezvény, akkor is délelőtt, vagyis hát délután, azt hiszem, akkor 13 óra körül volt az úszás, és délután a futás, és akkor is 3 kilométert úsztak az úszók, mint az idejében is, és a futás pedig akkor 13,5 kilométer volt, ugye korábbi években mindig Holgosról indult ez a futóverseny, most már évek óta viszont Kanizsai utcáin van megrendezve, és 1882-ben is 13,5 kilométert futottak a versenyzők, akkor Forgoson a gyógyszertár elől indult a rendezvény, és Magyar Kanizsán a főtéren volt a cél. Egyébként akkoriban az időmérés és a célbeérkezést ezt egy, azt hiszem, mozsár dőrenéssel jelezték a mindenkinek, hogy beérkezett az úszó és a futó, tehát azt jelenti, hogy Magyar Kanizsán a sportnak hagyománya van, a több mint 100 évre tekinthető vissza az egyik ilyen írásos emlék egyébként, úgyhogy nagyon megörültem ennek a cikknek, az azt jelenti, hogy tényleg valahol az elődeink már foglalkoztak a sporttal, és sportszerető házigazdák is voltak egyrészt.
1: Egyébként én egyébként nagyon emlékszem még erre, már mint nem az 1882-es futásra és úszásra, hanem nagyon sokáig Horgos központjából indultak el a futók, és nekem ez valahogy nagyon megmaradt így gyerekkori élményként a fejemben, hogy tudom, ilyenkor a félútvonal le volt zárva, és mentek a rendőrök, és vigyáztak a futókra. És ez egy olyan élmény volt, hogy igaz, hogy akkor korlátozva volt a közlekedés, de mégis olyan szép volt, hogy rengetegen, több százan neveztek és futottak, illetve hát utána délután jött az úszás is azoknak, akik jó úszók. Hát most egy picit azért nehezebb dolguk lesz ugye a versenyzőknek olyan formán, hogy 40 fok körüli értékeket mérhetünk majd a hétvégén, ez pedig azért megviseli a szervezetet. Erre van-e valami opciótok, tehát nem tudom én, vizet kapnak majd a futók útközben, vagy kaphatnak, vagy valami megoldás, párásító kapu például?
2: Igen. Mindenre igen. Ugye jövő szombaton kerül megrendezésre a verseny, tehát augusztus 8-áról beszélünk, ez a második hétvége szokott mindig Magyar Kanizsai versenynek a napja lenni. Néztem itt az időjárás előjelzést, a jövő hét közepére ír 40 fokot, utána picikét már zuhanni
1: fog. Hát azért még ott lesz.
2: Igen, tehát valószínűleg nagyon meleg lesz. Korábbi években panaszkodtak egyébként az úszók, hogy meleg volt a Tiszának is a vize. Abba bízok addig, hogy az alacsony vízszint nem lesz annyira alacsony, hogy tényleg egyesek sétáljanak a vízben. Ez most egy picit vicces volt, de ez egy szomorú.
1: De körülbelül ott áll.
2: Tehát nagyon-nagyon bezuhant a Tiszának a vízszintje, és a tavalyihez képest épp néztem, 70-80 centivel, vagy egy méterrel is lejjebb van a vízszint, mint a tavalyi azonos időszakot tekintünk. Tehát, hogyha visszatérve az első kérdésre, délelőtt lesz az úszás, az 3 kilométeres táv a legnagyobb táv, illetve a gyerekeknek van 200 és 500 méteres távok, illetve a katica bogaraknak, az obisoknak lesz 25 méteres úszása a medencében. Nevezni egyébként úgy a délután, mint az úszásra online lehet még ma, holnap zárul az online nevezés, és természetesen minden évben lehetőséget biztosítunk azoknak, akik nem tudtak valamiért online nevezni, vagy bizonytalan volt nekik még az a hétvége, hogy el tudnak jönni, vagy nem, hogy helyszíni nevezés is megtörténhet. Egyébként a futószámok azok pedig délután kerülnek megrendezésre, a nevezési központ délután is nyitva van, tehát ott helyszínen lehet nevezni bárkinek, aki érkezik a Magyar Kanizsára Tisza part strandján. A futás, futamok valahol 16 óra 50-kor indul a piciknek, a katica bugaraknak a Tisza part homokján, ezt követően 17 óra 20-kor indulnak 2 perces időintervallumokkal a 900, az 1400 és a 2600 méteres gyerekfutamok, ez különböző korcsoportoknak van megrendezve, majd a szokásos nagy maraton, az 4 és 10 kilométeres táv, az 18 órakor kerül majd indításra a Magyar Kanizsai strandról, illetve ugye van egy Magyar Kanizsai helyi specialitásunk is, az XL Aquathlon nevezetű versenyszám, ami 3 km úszás és 10 km futás idő, összesített időeredményét adja. Ebbe a jelentkezők száma évről évre növekszik, azt látjuk, gyakorlatilag már most közel annyi előnevező van, mint tavaly hányan voltak, vagy közel-közel most már ott tartunk, úgyhogy azt látjuk, hogy ez a versenyszáma az, ami az sportolókat, akik szeretik a kihívásokat, szeretik saját határaikat feszegetni, egyre többen jelentkeznek, úgy gondolom, hogy ez egy kanizsai
1: kuriózum.
2: Kanizsánesség, ahogy ezt korábban is néha elmondtam. Egyébként a versenyszám mellett még 5 óra körül már egy Warrior versenyt is rendezünk ott a Tisza partján. Ez egy ilyen ügyességi verseny kell lesz majd. Bárki kipróbálhatja, és nyereményeket tudunk adni a legügyesebb versenyzőknek ebben. Ez egy mellék ága, szórakoztató ága lesz a rendezvénynek, de 15 óra 45 perckor már egy élő zenei koncert is lesz a Tisza parti nagy színpadunkon, meg hát egész nap DJ fogja szórakoztatni a Magyar Kanizsára érkezőket, de említett a felkonferálásban, hogy hát sportolni vágyókra számítunk, de nem csak rájuk számítunk, mert szurkolókra is számítunk, ők lesznek a plusz emberek, akik biztatják a kihívásokat kereső sportolókat. Ők, mint ahogy minden korábbi évben is Magyar Kanizsa utcáink kint szoktak ülni, állni, szurkolni úgy a helyieknek, mint az idegen, vagy messziről ide érkezőknek, hanem helyieknek. Azt gondolom, hogy a sportolóknak, a futóknak rendkívül nagy élmény és nagyon nagy energiát ad az, amikor biztatást kapnak a pálya széléről, különösen mikor az izzadság cseppekben úsznak, ahogy valószínűleg a jövő hétvégén is ez elő fog majd fordulni. Egyébként tavaly is már csináltunk párakapokat, igen, és készülünk ezzel, és frissítő pontok is minden évben a vöröskörst segítségével ki vannak téve a pályán több pontban. Ezzel is picikét a versenyzők egészségére, felfrissítésére próbálunk odafigyelni. Úgyhogy jövő szombat Magyar Kanizsai XL Aquathlon, 3 km úszás és 4 és 10 km futás, de aki a gasztronómiai élvezeteket szereti jobban, ők a Tisza parton találni fognak maguknak biztos valami finom falatot, amit el tudnak fogyasztani.
1: Így van, hiszen az előző években is voltak kísérő rendezvények, programok és gasztrotér is. Viszont említetted, hogy külföldről érkezők. Általában honnan érkeznek versenyzők?
2: A legnevesebb, ugye legnagyobb létszámú versenyzők azért a szerbiai hazai versenyzők száma, de mint a korábbi években az idén is nagyon nagy számú magyarországi versenyzőnk érkezik, Budapest, Szeged, Tatta testvérvárosról is érkeznek versenyzők, Magyarország tényleg számos településére jönnek. Egyrészt a verseny hagyománya, korábbi kapcsolatok miatt azért sokan hazalátogatnak, és hazalátogatnak olyan most már Magyarországon élők, életvitelszerűen ex-magyar kanizsaiak, akik hazajönnek, azt tudom mondani, még mindig a Magyar Kanizsai verseny, de már a családjukkal elhozva a gyerekeket megmutatni, hogy ők, amikor fiatalok voltak gyermekként, akkor hogyan érték meg a maratont, és futnak épp akár családostól is, meglátogatják egyúttal a nagyszülőket is, sámos ilyen család van, akik kanizsaiak, de már életvitelszerűen külföldönnek is mindig hazajönnek a Magyar Kanizsai versenyre.
1: Tehát ez már a szabadság naptárban így van.
2: De ezt látunk egyébként, van török versenyző, török jelentkező, van német, tehát orosz, nem is tudom, talán még szinte Európa minden országából szoktak érkezni versenyzők, és nem elszámazottakról beszélek, hanem így jönnek, akik esetleg itt dolgoznak a környéken, vagy Újvidéken, nagyobb városokban, kiküldetésben vannak, ők is gyakran-gyakran neveznek, és ők azt láttam, hogy inkább az extrémebb pályákat választják, vagy a 3 km úszás, vagy a 10 km futás, vagy mindkettőt.
1: Hát a bevállalósabbak, illetve azok, akik jó kondiba vannak. Na most ilyenkor azért útlezárásra is számítani kell. Ezzel is informáljuk a hallgatókat, hogy augusztus 8-án milyen időpontban és mely részek lesznek korlátozva.
2: Ugye a délelőtti futam a Tiszaparton lesz megrendezve a Tiszában tulajdonképpen az úszótáv. Itt 11 órakor van a rajt, ezt az előbb még elfelejtettem mondani a nagytávnak, és a kicsiknek pedig 10 órakor lesz a rajt. A 11 órás futam előtt valamennyivel a Tiszának részleges zárása történik. Ilyenkor a rétkapitányság lezárja azt a parszakat, lezáratja azt a szakaszát a Tiszának, és ilyenkor a hajó közlekedés is korlátozott. Tehát akkor folyami zár lesz tulajdonképpen délelőtt Tiszán. Itt egyébként mentőcsónakosok vigyáznak, és szakképzett mentő csapatok az úszókra. A délután 17 órakor pedig a Magyar Kanizsai utcáit fogjuk zárni, ez kb. 20 óráig fog tartani. A Firenze épülete, vagyis a Szabadkai út sarka, ami a Tiszapart lejárótól, gyakorlatilag a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény a nagy templom mellett elhalad be egész a Gesztenye fasoron, a középiskola utcájáig, és aztán vissza a Széles utcán a tűzoltók és a Karagyorgy, a helyi közösség utca szakasza lesz lezárva, mint ahogy minden korábbi évben, és ezt persze táblákkal és barikádokkal fogjuk jelezni, de alternatív útvonalakat ilyenkor mindig kijelölünk az elkerülés céljából a közlekedőknek, azok, akik át szeretnének a városon haladni, de ezen a szakaszon nem tudnak, így más irányba tudnak tovább haladni.
1: Tehát még ma lehet online nevezni. Ez hol érhető el?
2: A trükka.rs oldalon a Magyar Kanizsai 44. Futó és Úszó Fesztivál kiválasztásával tudnak az érdeklődők, jelentkezők ott nevezni. Ma már ugye helyszínnevezés van csak az online rendszerben is, az azt jelenti, hogy már sajnos polót nem tudunk adni a rajtcsomagban, de ez mellett az idejében picit bővítettük a rajtcsomag tartalmát, mindenki, aki benevez még időben online, ők egy kis Hello Kanizsás maratonos logóval ellátott hátitáskát kapnak a rajtcsomaggal együtt, úgyhogy azt gondolom, hogy már csak ezért is a sport mellett megéri nevezni, ez egy szép kis táska, gondolom, hogy mindenki sokáig tudja majd használni, aztán az elkövetkező időszakban akár sportolásra, vagy valamilyen kirándulás alkalmával a hátán cipelve, és egy szép emléket cipelve a hátán gyakorlatilag.
1: Így van, így van. Egyébként azért is érdemes részt venni, akár versenyzőként, akár szurkolóként augusztus 8-án Magyar Kanizsán a 44. Futó és Úszó Fesztiválon, mert egy csodás környezetben egy nagyon jól megszervezett program várja a kikapcsolódni vágyókat. Augusztus 8-án, tehát Magyar Kanizsán. Köszönöm szépen az információkat.
2: Én is köszönöm, szeretettel várunk mindenkit Magyar Kanizsán.

0: Reklám következik.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerúttartás, kubicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről. A 107,1 MHz-en.
2: Határinformáció következik. A polisz.hu adatai szerint Ásotthalom királyhalomnál a belépő oldalon Magyarország felől több mint 30 perces várakozásra kell készülni, és ugyanez vonatkozik a Röszke 2 Horgos 2 kis határátkelőre. Szintén belépő oldalon Magyarország felől több mint fél órás a várakozási idő. Jó utat kívánunk mindenkinek, és várjuk Önöktől is a hasonló információkat. Mi újság az utakon, a határ, átkelőkön, merre mérnek a rend őrei. Írják meg a 0636 36 36 33-as SMS számunkra.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: A híradó előtt egy közérdekű információ. A Szabadkai Egészségház értesíti a 2026-27-es tanévre beíratott bölcsödés és óvodás gyermekek szüleit, hogy folyamatban van az egészségügyi listák és az oltási igazolások kiadása azon gyerekeknek, akik először indulnak iskoláskor előtti intézménybe. A bölcsödébe vagy óvodába járáshoz 3 igazolás szükséges, amely közül 2 az egészségügyi listát és az oltási igazolást most adják ki a rendszeres szűrővizsgálatok keretében, a 3-at pedig majd az intézménybe való induláskor igényelhetik a szülők. Időpontot egyeztetni a tanácsadó szolgálatnál lehet a 065 918 55 83-as telefonszámon munkanapokon 7 és 8 óra vagy 13 és 14 óra között. Fontos, hogy a gyermekeket kötelező elvinni a vizsgálatra, és az oltási könyvecskét is kell vinni az oltási státus ellenőrzéséhez.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a Híradó témáiból. Történelmi mélyponton a Duna vizálása. A Pásztor István Alapítvány Igazgatóbizottság újabb támogatási kérelmekről döntött. Ismét az elnök és az alelnök megválasztása a szerb elektronikus médiumokat szabályozó testület napirendjén. Következnek a részletek. A Duna vizálása hetek óta alacsony, a tartós szárazság és a csapadék hiány pedig egyre inkább érezteti hatását. A kilakult helyzet nem csak a természetre, hanem a folyó használatára és környékbeliek mindennapjára is hatással van.
2: Gombosnál szerdán mínusz 77 cm-t mutatott a vízmérce. A helyiek azt mondják, körülbelül 20 éve nem látták ennyire alacsonyan a Dunát. A visszahúzódó víz miatt a folyó arculata is megváltozott, a környékbeliek szerint pedig már nem lehet úgy horgászni és fürdeni, mint régen. Dragán Pavlovics Zomborból. Kritikusan rossz, rendkívül alacsony. Volt már valaha ennyire alacsony a vízállás? Volt már, 2004-ben vagy 2006-ban is volt hasonló, de a 80-es évek eleje előtt is előfordult, hogy annyira alacsony volt a Duna, hogy szinte gyalog is át lehetett volna kelni rajta. Most már csak csónakkal lehetne, de az már egy másik ország, egy másik határ. Apatinnál mínusz 34 cm-es vízállást mértek szerdán, ami ugyan némi emelkedést jelent az elmúlt napokhoz képest, de ez még így is nagyon alacsonynak számít. A sétálók szerint teljesen megváltozott a Duna arca. Míg néhány évvel magas vízállást fotózták, addig most a visszahúzódó folyó után maradt mederrészek és homokpadok kerülnek a kamerák elé. Takács Tíme a Kupuszináról.
3: Kupuszináról jöttünk ide megnézni a vízállást, hogy milyen a helyzet.
2: És mit tapasztaltok, milyen a helyzet?
3: Hát eléggé sokkolva voltunk, először ott mentünk le a motelnál, és hát nem is látszik igazából, hogy a Dunán lennénk, csak az látszik, hogy homok és iszap, úgyhogy eléggé fura.
2: A Kárpát-medence víztározóinak vízkészlete történelmi mélyponton van, mondja Hulló István, biológus. A térség talajában jelenleg mintegy 8 köbkilométernyi víz hiányzik.
4: A Duna jelen pillanatban az, ami a kis patakkal, csermellyel, kisebb vízfolyásokkal megtörtént az utóbbi években, nem most utóérte a nagyokat, a Duna gyakorlatilag az ő vízgyűjtő területe, ugye az Alpok, hát korábban a gleccserek táplálták, azok lassan elolvadnak, a hó, ami az Alpokban is alig van, és a csapadék, amely hát nem érkezik, mint korábban. Ez a három nagyon fontos tényező. Pontosabban ebben a régióban jelen pillanatban nagyobb a kipárolgás, mint a beérkező csapadék, ugye ez ilyen félsivatagi állapot.
2: A szakember szerint a Duna vízszintje idővel visszatérhet a megszokott szintre, ugyanakkor kiemelte, hogy a jövőben jóval nagyobb figyelmet kell fordítani a vízgazdálkodásra. Hozzátette, a most tapasztalható történelmi mélységű alacsony vízállás is nagyrészt a vízgazdálkodási intézkedések elmaradásának következménye.
1: A szerb kormány elleni bizalmatlansági indítványra vonatkozó voksolás egyértelműen megmutatta, hogy a kabinetnek változatlan lendülettel kell folytatnia a munkát. Jelentette ki Gyuro Macut. A miniszterelnök hozzátette, a parlamenti vita a demokrácia része volt, ugyanakkor elfogadhatatlan hangnem és kommunikáció jellemezte a háromnapos parlamenti ülést. Bejelentette továbbá, hogy rendkívül ülést tartanak az Asszá és a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzet kezelésére. Az oktatás reformjával kapcsolatban pedig hangsúlyozta, szerűsíteni kell az egyetemi tanterveket, népszerűbbé kell tenni a tanári pályát, és meg kell őrizni az állami egyetemek szerepét. Az energetikáról szóva úgy fogalmazott, hogy Szerbiának az olaj és a földgáz mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a megújuló energiaforrásokra. A parlament háromnapos rendkívüli ülésén elhangzottakat Gyuro Macut a szerb közmédia műsorában értékelte.
5: Úgy gondolom, itt az idő, hogy valahogy egy nemzeti egyetértésre jussunk. Nagy a megosztottság. Én törekszem, mint valaki, aki az elmúlt évtizedek talán legnagyobb megosztottságának idején jött, próbálok a saját álláspontommal és higgadtságommal kilépni ebből. Felkínálom a saját szolgálataimat, és úgy gondolom, tudok hozni egy paradigmaváltást a hatalom és az ellenzék viszonyába. Nyitott vagyok a párbeszédre, de akkor, ha az építő jellegű.
1: Ismét napirendre kerül a REM elnökének és alelnökének megválasztása. A szerb elektronikus médiumokat szabályozó testület, a REM, ma tartja második alakuló ülését, amelyen ismét napirendre kerül az elnök és az alelnök személye. Az első, július 22-i ülésen nem sikerült döntés hozni, mivel a két legtöbb szavazatot kapott jelölt, Milos Garic és Mileva Malesic egyaránt 4-4 szavazatot szerzett, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsa 8 tagból áll, ők adhatják le voksukat az elnök személyére. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága július 30-ai, vagyis mai ülésén 18 támogatási kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4.104.000 dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. Legmagasabb megítélt támogatás 1.323.000 dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. A közlemény emlékezett arra, hogy a támogatási program tavaly júliusban indult. Az alapítvány akkor vállalta, hogy az igazgatóbizottság havonta ülésezik, és rendszeresen dönt a beérkező kérelmekről. Az elmúlt egy évben összesen 12 ülést tartottak, amelyek során 33.338.000 dinár, vagyis közel 285.000 euró támogatást ítéltek meg a rászorulóknak. A támogatási kérelmek benyújtására továbbra is van lehetőség a korábban meghirdetett 4 kategóriában. Az alapítvány arra biztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi atomerőmű ZRT. Azt írták, a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, ma jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 cm a kialakuló helyzetre való tekintettel. A korábbi terheléseken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. 3 tűzoltó életét vesztett a Görögországban pusztító erdőtüzek oltása közben. Ketten az ország déli részén, Retimno térségében rekedtek a lángok között szolgálati járművükben, egy harmadik tűzoltó pedig a Peloponészoszon lett rosszul bevetés közben. A hatóságok továbbra is nagyszabású evakuálásokat hajtanak végre. Krétáról mintegy 2000 turistát és 29 helyi lakost menekítettek ki hajókkal a strandokról. A tűzoltási munkálatok során 2 önkéntes könnyebb sérüléseket szenvedett. A pontos idő 12 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Önkéntes véradási akció Újvidéken és vajdaságszerte táborokat szerveznek a gyerekek legnagyobb örömére. Jönnek a részletek. Önkéntes véradási akciót tartottak Újvidéken. A humanitárius eseményt a Biztonságos Közösség nevű rendőrök és polgárok egyesülete szervezte a Vajdasági Vérátömlesztő Intézettel és a Vöröskereszt újvidéki szervezetével együttműködve. Az akcióra egy újvidéki edzőteremben került sor. Pető Attila riportja.
5: Az újvidéki Milán Márcsics 9. alkalommal vett részt önkéntes véradáson. Arra biztat mindenkit, hogy aki teheti, adjon vért. Hogy segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az önkéntes véradási akciót egy újvidéki edzőteremben szervezték meg. A helyszínen 3 órán keresztül fogadták a véradókat. A kezdeményezésről Predrag Rankovics boxedző mesélt. Szerettünk volna hozzájárulni ehhez a kezdeményezéshez, és boxklubként kiállni a véradás ügye mellett, hogy segítsünk azoknak, akiknek szükségük van rá. A nyári időszakban a szabadságok és a meleg miatt kevesebben adnak vért, de a vérkészletek fenntartására ilyenkor is nagy szükség van, mondta el Jelenát Júlic, a Vajdasági Vérátömlesztő Intézet szóvivője. Arra kéri az egészséges, véradásra alkalmas polgárokat, hogy minél nagyobb számban csatlakozzanak a véradási akcióhoz. A vérkészlet szempontjából jelenleg leginkább a nulla pozitív és a nulla negatív vércsoportra van szükség, mivel jelenleg ezekkel a vércsoportokkal rendelkező betegek vannak a legnagyobb számban. Emellett a többi negatív vércsoportból is a szokásosnál kevesebb áll rendelkezésre, ezért ezeket a véradókat is arra kérjük, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek véradásra. Az Újvidéki Biztonságos Közösség nevű rendőrök és polgárok egyesülete idén elsősorban a humanitárius kezdeményezéseknek szenteli tevékenységét. Önkéntes véradási akciót már második alkalommal szerveztek, az elsőre márciusban került sor. Bobán Pavlovics, az egyesület elnöke.
0: Ez egy rendkívül nemes akció, és az egyik legsikeresebb kezdeményezésünk abból a szempontból, hogy az egészséges önkéntes víradó akár három embernek is segíthet, vagyis három életet menthet meg.
5: Az egyesület idén számos további humanitárius akciót is szervez, amelyekről az érdeklődők a közösségi oldalaikon is tájékozódhatnak.
1: Rekordszámú összesen 114 gyerek érkezett a héten zajló kisoroszi népművészeti táborba, amelyet az idén 25. alkalommal szerveztek meg a Torontál Szórvány Központban. A kézműveskedés mellett a gyerekek megismerkedhettek a régi szakmákkal, mint a fazekasság, szövés vagy kosárfonás. Kecskés István és Bíró Tamara riportja.
6: A résztvevők létszáma általában 80 és 100 gyerek között állandósult, de ez a szám évről évre emelkedik. Talpai Sándor, a kisoroszi Torontál Magyar Oktatási Művelődési és Ifjúsági Központ elnöke.
7: Az elmúlt 25 év legtömegesebb tábora, hiszen mai nap összesen 114 gyerek vesz részt, 110 voltak beiratkozva, de már 114-re nőtt ez a létszám. Magában a létszám bizonyítja azt, hogy ez a tábor hasznos tábor, érdekes a gyerekek számára, és nem csak a gyerekek számára, hanem a szülők számára is, és 114 gyereket engedtek el ebben a táborban. Mi itt minden olyan feltételt biztosítunk, és adott az a feltétel, amely másod nem.
6: A népművészeti tábor a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvénye, ahol összehozzák a vajdasági általános iskolás fiatalokat, és megismertetik velük a régi foglalkozásokat. Bacsik Lőrinc Natália táborvezető.
8: Érkeztek Magyarcsányéről, Tordáról, Nagykikindáról, Tóbáról, illetve vannak olyan külföldi gyerekek, akik itt töltik a vakációt, nagyszülőknél, rokonságnál, és ők is jelen vannak a táborban. A tábor 5 napos, és minden napra különböző foglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat terveztünk a számukra. Többek között kipróbálhatják a hímzést, a gyöngyfűzést, gölöncsérezést, az újrahasznosítást, illetve az idei alkalommal új foglalkozással is készültünk, kosárfonással.
6: Sok a visszajáró, a találkozás, az együtt eltöltött idő és a csapatjátékok pedig erősítik az itt kötött barátságokat. Csányi Alex, Magyar Csernyéről.
9: Első iskolám óta járok ebbe a táborba, tehát vagyis idén már 8-adjára vagyok itten. Magyar Csernyéről érkeztem, és most ebben a táborban én is csapatkapitány vagyok.
6: Mindig érkeznek olyan fiatalok, akik külföldön élnek, vagy már kint is születtek, de gyökereik révén kötődnek Vajdasághoz. Sándor Kincső, Kecskemétről.
10: Apukám szülei élnek itt Vajdaságban, aztán mamámik mondták, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon jó tábor itt Kisoroszon, és így beíratott minket, hogy van-e kedvünk jönni, és mondtuk, hogy igen. Aztán hétfőn jöttünk ugye először, azóta nagyon jól érezzük magunkat. Így a kedvenc foglalkozásom így az elmúlt napokból az agyagozás volt.
6: Nagy volt az érdeklődés a kihalóban lévő kosárfonás iránt, a gyerekek a szappantartó készítésének a fortéját sajátították el. Hodik Otília, adai kosárfonó.
11: Vannak olyan gyerekek, akik már ugye nagyon sokat kézműveskedtek, akik szeretik a kézműveskedést, azokkal nyilván könnyebb dolgozni, de vannak türelmetlenebbek. Tehát minden gyermek sajátosan kell velük foglalkozni, ahogy ugye igénylik. Nagyon nehéz egyébként lekötni a figyelmüket. Nagyon nem egyszerű, fel van adva a lecke, de megbirkózunk vele is, sokat beszélgetünk is, és mindenkivel lehet együtt dolgozni.
6: A tábor zárónapja pénteken lesz, erre az alkalomra a szervezők szeretettel várják a szülőket is, különösen azokat, akik gyerekként is itt voltak a népművészeti táborban.
1: Ökotábor tart a Szent Tamási Gyöngy, a Fejlődésben Elmaradt Személyek Egyesülete. A nagy népszerűségnek örvendő rendezvényt 21. alkalommal szervezték meg. A mintegy 100 résztvevő július utolsó hetében táborozhat a kiserdei stadion mögötti téren.
12: A tábor az értelmi fogyatékkal élők társadalmi integrációját segíti elő, amely közvetlenül a természetben juttatja kifejezésre a gyermekek kreativitását, fejleszti az egymás közötti kapcsolatokat. Emellett a mozgás, társalgás, közös műhely és csapatmunka köti le a figyelmüket. Az idei motto: a természet összeköt bennünket. Kolenák Róbert, a Szent Tamási Gyöngy Egyesület felhasználója.
13: Nekem jobb a kézmunkás, az a feladat, amit a Donty főad. Ilyen levelek, sárga zöld, nyílnak a virágok, körül sok fűve, és abban van. Ez a legjobb a kedvencem.
12: A hangsúly idén is a különböző kreatív műhely munkákon van. Emellett számos érdekes foglalkozás és sportprogram várja a felhasználókat. Bakos Donatella, gyógypedagógus, foglalkozásvezető.
14: A napokban ellátogatott hozzánk a rendőrség és a tűzoltóság is, illetve különböző műhelymunkák segítségével a vízzel is megismerkedhettünk, és a természet közeli tevékenységeket is végeztünk.
12: A táborba Zsabjáról, Szabadkáról, Verbászról, Golubinciről és Zentáról érkeztek hasonló tevékenységgel foglalkozó egyesületek. Továbbá Bács-Fekete-hegyről 6 tag és 3 kísérő látogatott Szent Tamásra. Pap Lóránt, az Izida Anya és Gyermekvédelmi Egyesület elnöke.
15: Nem először jövünk ide, lassan már azt hiszem, hogy 10 éve visszajáró vendégei vagyunk ennek a rendezvénynek. Az eddigi tapasztalat az, hogy minden évben valami fejlesztés történik, úgyhogy nagyon jó a helyszín. Meg nagyon jó az, hogy a környékbeli egyesületek így találkoznak, és egy nap együtt itten barátkozhatnak, és jól érezik magukat.
12: A fogyatékos és az egészséges gyermekek együttnevelése, azaz az inklúzió segít a kölcsönös elfogadásban, a közös fejlődésben és a természetes kapcsolatok kialakításában. Gonclik Erika, csoportvezető.
16: Rendkívül szép számomra az, hogy egyáltalán nem veszik zokon, hogy vannak olyan résztvevőink, akik egy kicsit kevésbé ügyesek, vagy másmilyen szükségleteik vannak, hanem nagyon segítőkészen állnak hozzájuk, és igyekeznek segíteni őket a játékokban, bíztatják őket.
12: Az ökotáborba továbbra is várják az érdeklődő gyermekeket és önkénteseket.
1: A pontos idő 12 óra 17 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fokot mérnek, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséklet 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz, az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban.
18: Hallgassa a múlt zenéit,
19: tájékozódjon a jelenben.
18: Szabadkai Magyar Rádió.
20: Reklám következik.
21: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
22: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
23: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
22: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
23: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
22: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
24: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
25: Várom a postást.
24: Jön a nyugdíj?
25: Azt várhatom.
24: A számlákat hozzák.
25: Na azt nem várnám.
24: Hát akkor?
25: Ma hozzák a 7 napot.
26: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
27: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be.
23: Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs Reklámot hallottak. Időtálló slágerek.
21: A 70-es évek magyar kedvencei.
23: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Július 30-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 40 para. 100 forint 32 dinár 26 para. 1 svájci frank 125 dinár 63 para. 1 angol font 136 dinár 77 para, és 1 amerikai dollár 102 dinár 49 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is, alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: Reklámot hallottak.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
0: A 107,1 MHz-en.
3: A Jó Zenék Társaságában most a Pannon Televízió műsor füzetébe lapozunk bele. Jelen pillanatban a Székely Konyha és Kert főzőműsor látható. Utána forog a kamerában, tudom én már, a Juhász Zenekar dokumentumfilmjét tekinthetik meg. Erdei utakon magyar ismeretterjesztő filmsorozat újabb részével 14 óra 30 perckor jelentkezik a televízió. Lesz fit percek és tanuljunk szerbül. A 17 órai közelképben mindennapok Csantavérhelyi közösségben, utána híradó, a Kendergyári asszonyok férjei című dokumentumfilmet 18 óra 10 perckor láthatják. 19.30 szubjektív, melynek vendége Csubriló Jován, a Magyar Kanizsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, ugye 50 éve a közösség szolgálatában egy önkéntes tűzoltó életpályájáról hallhatnak, láthatnak egy beszélgetést. 20 órai híradó után Élő Örökség magyar művészeti magazin műsor, utána építészeti, majd egészségügyi és tudományos magazin műsor is vetítésre kerül ma a Pannon TV-ben, még a késő esti híradó előtt.

0: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A mai nap folyamán már szóltam arról az útlezárásról, amely a Majsai út környékét érinti, úgyhogy el is ismételném. Tehát megváltozik a forgalmi rend a Majsai út, a Jován Mikity és a Jován Cvíj utcák kereszteződésében létesítendő körforgalom kiépítése miatt. Az építkezés első szakaszában a Jován Mikity utca első fele, a Tölgy utca kereszteződésétől teljesen le lesz zárva a forgalom előtt, azzal, hogy az arra közlekedők le tudnak térni a Jován Cvíj utcába. A Jován Mikity utca másik ágán, a Koszovó utcával alkotott kereszteződéstől nem lehet majd közlekedni a munkálatok ideje alatt. A Majsai úton a forgalom irányítása jelzőlámpás forgalomszabályozással a járművek váltakozó irányú áthaladásával, biztosításával történik. De a Jován Mikity utcába nem lehet majd letérni. Az építkezés első fázisában a munkálatok 2026. július 31-től, tehát holnaptól, 2026. szeptember 26-áig folynak majd.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban, a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Beke Róbert. Ismét napirendre kerül a REM elnökének és alelnökének megválasztása. A szerb elektronikus médiumokat szabályzó testület, a REM, ma tartja második alakülülését, amelyen ismét napirendre kerül az elnök és az alelnök megválasztása. Az első, július 20-ai ülésen nem sikerült döntést hozni, mivel a két legtöbb szavazatot kapott jelölt, Milos Garic és Mileva,

0: Malešić egyaránt 4-4 szavazatot szerzett, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsa 8 tagból áll, ők adhatják le a voksukat az elnök személyére. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM paksi atomerőmű ZRT a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, ma a jelenlegi vízállás paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheléseken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működés fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. 28-ra emelkedett a Japán délnyugati részén Kyushu szigetén fekvő Kumamoto prefektúrát sújtó, keddi 7,1-es erősségű földrángi és halálos áldozatainak száma, közölte a japán kormány. A mentő alakulatok továbbra is versenyt futnak az idővel, túlélők után kutatnak az összeomlott épületek és megrongálódott üzemek romjai között. Több ember sorsa továbbra is ismeretlen. A földrengés következtében épületek rongálódtak meg, tűzesetek is keletkeztek, valamint számos háztartás maradt idegenes, áram és vízállátás nélkül. Ezreket evakuáltak. A térségben a vasúti közlekedés akadozik, a szakemberek a károk felmérésén dolgoznak. Kumamoto prefektúrát 2016-ban is pusztító földrengés rázta meg, amelyben legalább 50-en vesztették életüket. Az Egyesült Államok újabb légitámadást indított Irán ellen. A közel-keletért felelős amerikai katonai irányító törzs a közösségi médiában jelezte, hogy washingtoni idő szerint este 8 órakor kezdődött a csapássorozat. Erőteljes válaszként a közel-keleti amerikai támaszpontokkal szemben Irán által kedden végrehajtott offenzívákra. Szerdán közölték, hogy az iráni kikötők és partvidék teljes blokkádjának részeként a zárlat újbóli bevezetése óta már 20 kereskedelmi hajót tartóztattak fel, kettőt pedig erővel állítottak meg. Donald Trump amerikai elnök szerdán az iráni offenzívákat úgy kommentálta, most mi jövünk, hogy lesújtsunk rájuk. Arra is utalt, hogy zajlanak az egyeztetések iráni tisztségviselőkkel, amivel összefüggésben kijelentette, meglátjuk, sikerül-e velük egy ponton megállapodni. Ukrán dróntámadás ért egy oroszországi Wildberries raktárt szerdára virradóra éjszaka. A támadás következtében tűzütött ki logisztikai központban, egy ember megsérült, az épületből pedig mintegy 200 alkalmazottat kellett evakuálni, közölte Pavel Malkov regionális kormányzó. A penzai létesítmény több mint 500 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A Wildberries közlése szerint ez már a 11. a vállalat infrastruktúrájáért ért ukrán támadás július 18-a óta. Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem összesen 258 ukrán drónt semmisített meg 10 oroszországi régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger térsége felett.
1: Időjárás.
0: Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban.
2: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A Mozaik utolsó órájába lépve is vannak nagyon jó információim, és főleg egy kis kanizsai kiruccanás, mert hogy az például a Szappanos ház, vagy Cifrapalota Magyar Kanizsán a legfontosabb szecessziós objektumok közé tartozik, erről hallhatnak hamarosan. Érkezünk majd a megszokott tartalmakkal is, de hogy mindez eljusson önökhöz, Váradi Valentin helyét most a Dávid vette át a technikában, így ő fog nekem segíteni, hogy úgy a 107,1, mint a 107,9 MHz-en ez mind-mind szóljon az önök rádió készülékén keresztül is.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Magyar Kanizsa építészeti arculatát nagyban meghatározza a 20. század elejé szecesszió. A város legfontosabb szecessziós objektumai között van a Szappanos ház, amely Cifra palotaként is ismert, és a Török-Kanizsai úton található. Az épületet a kecskeméti születésű kanizsai rajztanár és amatőr festő Szappanos Béla tervezte saját lakóházául az 1900-as évek elején. A homlokzatát élénk színek, zsolnai kerámia betétekre emlékeztető zománcozott virágminták és lágy hullámzó ívek díszítik. A helyi védettséget élvező házról, annak művészeti értékeiről Valkai Zoltán helytörténésszel és építésszel Szabó Hangya Teréz beszélgetett.
4: Hogyan fedezte föl ezt a Szappanos házat, illetve ezeket a szecessziós motivumokat, amelyek hát messziről figyelmeztetik azokat is, akik nem jöttenek hozzá, hogy ez valami különlegesség?
5: Én 92-től 2004-ig Zentán a Városi Múzeumban dolgoztam, ahol a helyi építészettörténettel kezdtem foglalkozni.
4: Meg a tűzoltó otthonnal.
5: Így van, a tűzoltó otthon is közéig tartozik, igen. Amikor átjöttem Kanizsára dolgozni, magától értetődött, hogy meg szeretném ismerni az új környezet építészeti örökségét, az embereit, hogy miért olyan a város, amilyen, és elkezdtem gyűjteni a kanizsai anyagot is. Kirít ez az épület, ez a Szappanos féle ház, a másik szecessziós stílushoz képest, mely ugye a városháza véget mindenki szem előtt állt, hogy azt Rey Zoltán tervezte, egy budapesti építész, aki geometrizáló stílusba tört vonalú pártázatokkal ékesített épületeket emelt, és senki nem tett említést a Szappanos féle házra. És amikor én megláttam ezt az épületet, akkor nem tudtam elképzelni, hogy nem lehet egy ilyen, ki készíthette ezt az épületet, hogy nem jutott ez az embereknek nem jutott köztudatra, tehát nem vették figyelembe,
4: pedig
5: akkor már fő volt újítva. Ugye a 90-es években lett ez felújítva, én meg 2000-es évektől vagyok Kanizsán, úgyhogy elkezdtem kutatni, hogy ki volt az építető, ki volt az eredeti tulajdonos, és ennek a fölgöngyölítése folyamán, de konkretizálni is elkezdtem az adott dolgot, lerajzoltuk az alaprajzát, fotókat készítettem, utána néztem a levéltárba, és jöttek be adatok a Szappanosról, és szép lassan kialakult, hogy ez bizony egy helyi rajztanár, tehát egy all-round, hisz végül is a református hitoktató, polgári és ipartanodai rajztanár, az Országos Rajztanárok Egyesületének helyi tagja, képviselője, küldöttje, a helyi kaszinó, tehát kisvárosoknál nagyon fontos, hogy kaszinó tag legyél, és egy pandamként építette föl ő a kicsit merevebb architekthöz, építészhez képest a sajátját, hisz ő festő volt.
4: Milyen motivumok alapján fedezte fel a kutatásai során, hogy ez ehhez a szecessziós irányvonalhoz tartozhat?
5: A virágdíszítés volt az, ami erőteljesen elütött a többi épülettől. A Szappanos féle virágmintázatok azok úgy rávetülnek a homlokzatra, és beborítsák, tehát behálózzák szinte azokat a részeket, amit ő díszíteni akar. Általában jó érzéssel a felső zónát, vagy amikor már levegőség kezd várni az építészet, és megy át a légbe, ott, és ezek a virágmintázatok voltak az érdekesek, amikor rájöttem, hogy mintarajztanodába járt. Akkor mondom, hát jó részt, ő kirajzolta ezt, hát ő kiélte magát, hogy megtervezte a saját házát, és fölépítette úgy, ahogy ő elképzelte. És ez a stílus, ez a virágmintás alföldi szecesszió, amit ő alkalmazott, ugyanakkor kifejezi, egyfajta napapoteózist is fejez ki, egy naptiszteletet, egy napomást, húdolatot a napnak, az alföld nagy géniuszának, mert a virág az nem más, mint a napnak az öröme, a nap vígassága, gyermeket. És ezt úgy fejezte ki a tanár úr, mármint Szappanos, hogy egy kicsit elvonatkoztatva egy polgáriassább szintre áttételesen alkalmazta. Nem mondható rá, hogy kimondottan népi motivumok, de népies is, és elvonatkoztató, tehát egyéni. A szecessziót én egyéni építészeti stílusnak tartom, és főleg ezt a magyar szecessziót a nomád lelkületnek egy fölemelt, egy európai szinte emelt motivumának, amiben nagyon fontos az, hogy már polgárosodik az ország, amikor a szecesszió megjelenik. Igaz, hogy visszanyúl egyrészt ugye a kelet felé, ez a Lechner-féle irányzat, ez a mozgalmasabb rész, illetve visszanyúl a népi építészet felé, ami a Kóskároly-féle magyar szecessziónak a fundamentuma. Tehát ez a kettő az alap, tehát a virág minta, mint olyan, itt a barátunknál kifejeződik és megjelenik, és ezért egy bizonyos értelemben a tiszamenti napsugaras oromzatú házaknak, mint napprincipium kifejeződéseknek egy tovább lépése, egy tovább mentett formája ez a polgárosodott, ugye a háza egy oldalház, egy középső rizalitos, íves, mozgalmas, pártázattal koronázott ház, ahol a falmezők is mozgalmasak, és görbék, ágyak, olyanok. Ebbe pedig kifejeződik az Alföldnek a másik principiuma, ami a sár, ami a formálhatóság, prima matéria, tehát ebből lehet mindent csinálni, és ehhez kell a tűz. Ezt kell szubtilistan összehoznunk, minden korban egy ilyen különleges alkémiát létrehozni, hogy a sarat szépen égessük meg a mi alkotó tűzünkkel, ami én szerintem a szappanos tanár úrnak többszörösen is sikerült, és nagyon szépen alkalmazta az ellentétes lelkiség gyakorlatát, ami az egyhelyre sűrített díszítések és a nagy, sík, üresen hagyott felületek közti feszültségre épít, mint esztétikára. Ugyanakkor ugye kerámia betétekkel ből rakta ki ezeket a virágmintázatokat, ebből is utalt arra, hogy mi lesz ugye Kanizsán, ahol a cserépgyár és a téglagyár egy alapvető mozgalom volt a csodakút mellett. Ezeket a kerámiákat, amit elméletileg az eredetiek zsolnaiak voltak, az újakat, amit a 90-es években készítettek, rekonstruáltak a régi fotók alapján, azt viszont a helyi kerámia gyár gyártotta le. Ennél az épületnél sikerült szépen, szerintem egy példaértékű felújításról van szó, ez mellett az szól, hogy oda a helyi kommunális vállalat költözött, ahol ugye építészek is dolgoznak, és Szurap Ágnes építész, városrendező, ő tervezte meg régi fotók alapján, vissza tudta tükröztetni azt, amit Szappanos Béla odaálmodott, és mint olyat, mint szimbólumot, ezt a virágot, tehát a virágérzületet, ezt a növekedést, a megújulást, a szépséget továbbra is érzékelhetjük, látván a homlokzatot is. Szinte fölüdül a szem, hogyha elhalad egy ilyen épület, egy ilyen környezet mellett, és kell tudni, hogy ez a ház a Törökkanizsai út 5-ös szám alatt van, közel a városházához, a főtér vonzásában van, úgyhogy sikerült megőrződni. Szerintem további kutatások szükségesek még, hogy pontosítsuk mind alkotójának az életművét és a hatásokat, hogy kitől hogyan, illetve az, hogy ez a ház esetleg az ő halála után, ő 33-ban hal meg, a halála után kié volt. Szappanos Béla azonosult Kanizsával, tehát ő itt élte le az életét, a sírhelye is a temetőben van. Ő csak nagyon jelzésszerűen utalt vissza erre a kunságra. A középső, tehát a ház homlokzatnak a középső rizalitja, tehát a középső kiemelkedő része, pártázatos részének a zívesen hullámzó oromzatot legvégül egy csúcs évbe kanyarintotta, ezzel is utalt a hunoknak egy alapvető jelképére, az égszerű díszítése. A homlokzaton több helyen jelennek meg, mondjuk az ablaklizénáknak a végződésénél, vagy a nagykapunak a keretének a végződésénél. Ott jelennek meg ezek a csúcsos, egy pontba eltűnő gondolatok, szinte légneművé váló gondolatok.
4: Még csak annyit, hogy még egy objektumot említett, ami az ellentéte, illetve a párja ennek a Szappanos Féle háznak Kanizsán.
5: A Zentai út egy A alatt lévő saroképület, az a kanizsai Budzsák nevezetű városrésznek szinte az első, az 10 közből áll, az első közének a sarkánál áll. Ez inkább népies jellegű, de itt is az ablakkeretek, a füles ablakkeretek alkalmazása, a kerámia betét díszek, illetve a falmezőbe, kartusba tulipán motívumok rajzolatjai idézik Szappanos tanár urat, és ha nem is ő tervezte, de nincs kizárva, hogy hatással lehetett ennek a háznak a létrejöttére, annál is inkább, mert egy az egybe ezt a házat tulipános háznak hívják Kanizsán, a Szappanos házat viszont ő maga nevezte tulipános bungalónak. A Szappanos Béla eléggé fiatalon 60 évesen halt meg, és mivel nem tudunk képzőművészeti alkotásaira, nem maradt fönt, így igazából az ő géniuszáról, meg nem értettségéről, az ő háza, a Szappanos ház ad hírt, mementót.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-Tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velünk. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: A mai mozaikban elég sok minden került terítékre. Szó volt itt az utazási utalványokról, azután összefogásról és futó-úszó maratonfesztivál, szecesszió, és még mindig nincs vége, hiszen 14 óra utána beszéljünk róla műsor részbe, annak járunk utána, hogyan étkezzünk a nyári hónapokban, tehát hogyan tudjuk támogatni a szervezetünket ebben a nagy hőségben, mondjuk megfelelő táplálkozással, mire érdemes figyelni az étkezések és a folyadékbevitel terén, és hát milyen hibákat tudunk elkövetni így a nyári időszakban, amikor ugye hát tele vagyunk finom zöldségekkel, gyümölcsökkel, meg szomjasak is vagyunk, meg nem is, éhesek is vagyunk, és nem is. Tehát nagyon sok mindenre oda kell azért figyelni, de természetesen mindenben mértéket kell tartani. Ennek járunk majd utána. Én viszont azt már is elmondanám, hogy a polisz.hu adatai szerint a határátkelőkön nem történt változás, tehát továbbra is Ásotthalomnál és Röszke 2-nél kell több mint fél órás várakozásra készülni belépő oldalon. Természetesen ez változhat még az elkövetkező időszakban, sőt, nem is, hogy változhat, hanem változni is fog, mert ahogy megszokhattuk, a nyári időben torlódásra kell készülni. Amit nem győzünk elmondani, hogy indulás előtt mindenféleképp, teljesen mindegy, hogy rövid táv vagy hosszú távról beszélünk, indulás előtt mindenféleképp ellenőrizzék azért az autók, a gépjárművek állapotát, valamint mindig legyen az autóban folyadék, mármint olyan formán, hogy ha kell, akkor ugye az autót után tölteni, de arra is szükség van, hogy magunkat le tudjuk hűteni, illetve hogy a folyadék utánpótlást meg tudjuk oldani. Nem elég csak folyadékot vinni a szervezetbe, az ásványi anyagokról is gondoskodni kell, úgyhogy legyen rákcsi nálunk, gondolok itt ilyen mandula, meg mogyoró, meg kikiriki, amik nagyon jó hatással lehetnek a szervezetünkre, mind a mellett, hogy vigyázzunk arra, hogy nem kerül be túl sok kalória, de azért mégis az ásványi anyagok is biztosítva vannak, és hát ugye a sóról sem szabad megfeledkezni. Nyáron nem gond, ha egy picit jobban megsózzuk az ételt, mert ezzel a kiizzadás alkalmával eltávozott sókat is után tudjuk pótolni. És hát jó, hogyha a magnéziumról se feledkezünk meg. Na de szerintem erről is hallani fognak majd a 14 órai híreket követően a Beszéljünk rólába. Én viszont itt meg is köszönöm eddigi figyelmüket. További jó vételt és kellemes rádiózást kíván a folytatáshoz is, meg ugye arról se szabad megfeledkezni, hogy csütörtök van, 20 órától rádiódiszkó. Mindezekhez jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

0: hangszerek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. A szerb kormány elleni bizalmatlansági indítványra vonatkozó voksolás egyértelműen megmutatta, hogy a kabinetnek változatlan lendülettel kell folytatnia a munkát, jelentette ki Gyuro Macut. A miniszterelnök hozzátette, a parlamenti vita a demokrácia része volt, ugyanakkor elfogadhatatlan hangnem és kommunikáció jellemezte a háromnapos parlamenti ülést. Továbbá bejelentette, hogy rendkívül ülést tartanak az Aszály és a Duna alacsony vizállása miatt kialakult helyzet kezelésére. Az oktatás reformjával kapcsolatban hangsúlyozta, korszerűsíteni kell az egyetemi tanterveket, népszerűbbé kell tenni a tanári pályát, és meg kell őrizni az állami egyetemek szerepét. Az energetikáról szóva úgy fogalmazott, hogy Szerbiának az olaj és a földgáz mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a megújuló energiaforrásokra. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága mai ülésén 18 támogatás

0: kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4.104.000 dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. A legmagasabb megítélt támogatás 1.323.000 dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. Az alapítvány arra biztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét, a Duna vízszintjének csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 cm. A kialakult helyzetre való tekintettel a korábbi leterheltségeken túl a szakemberek csökkentik a második blokk teljesítményét 50%-kal. Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezet védelmi előírások betartása. 28-ra emelkedett a Japán délnyugati részén Kyushu szigetén fekvő Kumamoto prefektúrát sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma, közölte csütörtökön a japán kormány szóvivője. A mentő alakulatok továbbra is versenyt futnak az idővel, túlélők után kutatnak az összeomlott épületek és megrongálódott üzemek romjai között. Több ember sorsa továbbra is ismeretlen. A földrengés következtében épületek rongálódtak meg, tűzesetek is keletkeztek, valamint számos háztartás maradt idegrenesen áram és vízellátás nélkül. Ezreket evakuáltak. A térségben a vasúti közlekedés akadozik, a szakemberek károk felmérésén dolgoznak. Kumamoto prefektúrát 2016-ban is pusztító földrengés rázta meg, amelyben akkor legkevesebb 50-en vesztették életüket. Három tűzoltó életét vesztette a Görögországban pusztító erdőtüzek oltása közben. Ketten az ország déli részén, Retimno térségben rekedtek a lángok között szolgálati járművükben, egy harmadik tűzoltó pedig a Peloponnészoszon lett rosszul bevetés közben. A hatóságok továbbra is nagyszabású evakuálásokat hajtanak végre. Krétáról mintegy 2000 turistát és 29 helyi lakost menekítettek ki hajókkal a strandokról. A tűzoltási munkálatok során két önkéntes könnyebb sérüléseket szenvedett.
1: Időjárás.
0: Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket, a 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
3: Friss hírek minden órában.
2: A 107,1 MHz-en.

0: a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A mai beszéljünk rólában a nyári étkezési szokásainkról lesz szó. Hogyan támogathatjuk szervezetünket a nyári hőségben a megfelelő táplálkozással? Mire érdemes figyelni az étkezések és a folyadékbevitel terén? És melyek a leggyakoribb hibák a kánikulában? Ezekről kérdezte Kenyeres Szuzannát, táplálkozási tanácsadót, Szabó Regina.
2: Görögdínje, fagyi, grillezés, a nyárnak megvannak a saját kedvencei. De vajon mire van szüksége a szervezetünknek, és mire kell figyelnünk? Nyáron sokan panaszkodnak arra, hogy nincs étvágyuk. Ez vajon természetes?
3: Igen, a nagy hőség ki szokta váltani ezt az érzést, és valójában leginkább folyadékra van szükségünk, úgyhogy ilyen kánikulában minél több folyadék ajánlott, ugyanúgy víz, gyümölcs és hűsítő levesek formájában.
2: És milyen gyümölcsöket ajánlasz?
3: Én mindig idény jellegű gyümölcsöket szoktam ajánlani, úgyhogy nyáron nagy a bőség, úgyhogy lehet válogatni a gyümölcsökben. Ami kapható a piacon, azt tessék venni minden mennyiségben, úgyhogy ez inkább a legajánlottabb.
2: És a görögdínyével mi a helyzet? Az ugye sokaknak a kedvence, de vajon túlzásba lehet-e vinni, és kell-e?
3: Igen, túlzásba lehet vinni, ugye tudnélik a görögdinnyének nagy a cukortartalma, úgyhogy a helyes táplálkozás és az egészséges táplálkozás kulcsszava mindent mértékkel, úgyhogy a görögdinnyét is mértékkel ajánlom.
2: És az egyéb gyümölcsöket, tehát például ilyenkor ugye szőlő is van már, barack, nem tudom, tehát reggelire egy jó kis gyümölcssaláta, az megengedett is jó?
3: A gyümölcsöt és a gyümölcssalátát én inkább desszertként szoktam ajánlani. A gyümölcsöt jó mindig valamivel együtt enni, mert hogyha a gyümölcsöt éhgyomorra visszük be, megemeli ugye a vér cukorszintjét. Úgyhogy én mindig szoktam ajánlani vagy jogurttal, túróval, olajos magvakkal, ami egy kicsit csökkenti ugye a cukor felszívódását. Úgyhogy reggelire inkább tojást ajánlanék.
2: Tojást? És igen. Azt mondjuk zöldségekkel, vagy mivel?
3: Zöldségekkel, vagy igen. Zöldségekkel, mert ugye nyáron fontos, hogy könnyű ételeket vigyünk be, úgyhogy legtöbb zöldség, gyümölcs, a hal ajánlott, úgyhogy reggel ugye készülünk az egész napra, úgyhogy ilyenkor a főtt tojás mondjuk ideális sok zöldséggel, jogurttal. Legjobb reggeli.
2: És utána például az ebédre mit ajánlanál? Egy ideális nyári ebéd?
3: Ebédre főttet szoktam ajánlani, hűsítő leveseket ugye nyáron, gyümölcslevesek akár, és a sovány, zsírszegény hal, ugye nem a zsíros halakat, lazac és ilyenek, grillezve akár, szintén ugye sok zöldséggel, salátával. Ezeket szoktam ajánlani.
2: Így van, ahogy említettem is, ugye a grillezés az nyáron egy elengedhetetlen dolog, mindenki szeret grillezni, de vajon mit lehet a grill lapra rakni, ami mondjuk ajánlott vagy jó, tehát a csirke mellen kívül?
3: Hát ugye sovány húsokat, halat és zöldséget ugyanúgy lehet grillezni, úgyhogy nagyon finom is. Úgyhogy a grillezés után még kicsit nyakon önteni ugye olívaolajjal, és akkor esetleg citrommal ízesítve, úgyhogy nagyon, nagyon finom tud lenni a grillezett zöldség is.
2: És a nehezebb húsokat, azokat kerülnünk kell, vagy azt is csak mértékben?
3: Igazából ilyenkor kánikulában inkább kerülni, mert már eleve a hőség megterheli a szervezetünket, és nem kell még a gyomrunkon keresztül is még leterhelni, úgyhogy inkább könnyebb ételeket és a kalóriát inkább csökkenteni.
2: Úgyhogy... És akkor jön a legnagyobb kérdés, hogy vacsorára vajon mit lehet, vagy mit kell lenni?
3: Vacsorára szoktam ajánlani a salátákat, és itt is vigyázni kell, hogy azért ne olyan jó tejszínesen vagy majonézesen fogyasszuk azt a salátát, hanem minél kevesebbet ezekből a nehezebb ugye, adalékanyagokból, és inkább könnyű, hogy ugye vacsora után megyünk aludni, akkor ne terheljük le a szervezetünket, hogy legyen egy nyugodt álmunk ugye, a vacsora után.
2: és mennyivel alvás előtt ne együnk? Mit ajánlasz?
3: Alvás előtt 2 órával legyen az utolsó étkezésünk, legyen időnk ugye megemészteni, és akkor utána biztos, hogy nyugodt lesz
2: aztán jót fogunk aludni.
3: Igen, igen.
2: És milyen tévhitekkel találkozol a munkád során? Mik azok, amik mondjuk nyáron előfordulnak, illetve úgy általánosságban?
3: Tévhitek ugye az étkezéssel vagy a diétákkal kapcsolatban rengeteg, ugye diéta felüti a fejét minden évben, újak és újak jönnek elő, ugye ahogy a kísérletek is folynak az étkezéssel kapcsolatban, és így előkerülnek ugye újabb és újabb súlycsökkentő módszerek, hogy úgy hívjuk ezeket. Tévhitek, nagyon sok van ezekkel kapcsolatban. Általában ezek a diéták mindig valami tápanyag kizárással történnek, vagy a fehérjét zárjuk ki, vagy csökkentjük le minimumra, mert ugye sose bírjuk ezt maximálisan kizárni, vagy a szénhidrátot, de akkor ilyenkor hiánybetegségek léphetnek fel, és akkor szoktam ajánlani, hogy inkább kiegyensúlyozottan mindenből egy keveset mértékkel, ugye ez a kulcsszó, mértékkel kell fogyasztani. Nyáron, amit szoktak gondolni, és nem helyesen, ugye, hogy így mondjam, azt szokták mondani, hogy igen, nagyon hideg üdítőket, vagy nagyon hidegen kell azt a folyadékot bevinni a szervezetbe, mert hogyha hideget viszünk be, akkor a szervezet több kalóriát használ, hogy azt ugye a test hőmérsékletére lehozza a hőmérsékletet, és több kalóriát használunk, úgyhogy mindent ilyen nagyon hidegen kell fogyasztani. Hát ez nem helyes, mert megviseli a szervezetünket, sokként éljük meg, ugye, kint kánikula miatt a nagyon hideget visszük be, szóval az egyáltalán nem jól esik a szervezetünknek, úgyhogy én lehet, hogy furcsán hangzik, de inkább szobahőmérsékleten fogyasszuk a folyadékokat nyáron is. Sokkal elviselhetőbb a szervezetünk, nem terheljük le a szervezetünket. Akkor a gyümölcsökkel kapcsolatban is vannak tévhitek, hogy minden mennyiségbe is csak gyümölcsöt. Nem, a gyümölcs is kalóriát tartalmaz, ugye fruktózt, gyümölcscukrot tartalmaz, és aki épp fogyni szeretne, mértékkel kell, hogy fogyassza azokat a gyümölcsöket. Kell a gyümölcsöt bevinni a szervezetbe, mert ugye vitamint tartalmaz, de mértékkel. Megint ugye a kulcsszó a mérték.
2: Igen, mindig ez a kulcs szó. Igen. És melyik gyümölcsöknél van a legtöbb cukortartalom, vagy melyiket érdemes kerülni ilyenkor, hogyha valaki fogyni szeretne például?
3: Hát, ha fogyni szeretnék, én nem mondom, hogy kerülje, csak minimális mennyiséget, szóval kevesebbet vigyen be belőle, és ami fontos, hogy kombinálja, vagy fehérjével, vagy zsírsavval, szóval ezekkel az olajos magvakkal, én úgy szoktam ajánlani.
2: Említetted itt a diétákat. Mely diéták most a legnépszerűbbek? Mit veszel észre?
3: A diéták, ugye a hagyományos, vagyis amit már régóta emlegetnek és hallunk róla, van ugye a DASH diéta, a keto diéta, nem tudom, a zöld zóna, vagy kék zóna diéta, mindig valami új jön elő, de mondom, én ezeket nem szoktam ajánlani, mert ezeknél mindig valami tápanyag kizárása történik, és hiánybetegség léphet el, vagy épp annak ellenkezője nem hiánybetegség, de valamelyik szervünket leterheljük konkrétan a keto diétánál. Leterheljük a vesénket, úgyhogy én azért szoktam, hogy inkább kiegyensúlyozottan ajánlom ezeket a, nem is mondanám diétának, legjobb, hogyha az ember életmódot változtat, és az nem ideiglenes, mert a diéta mindig ideiglenes, igen, időszakos, egy intervallumot ugye foglal magába, hanem nekünk törekedni kell életünk végéig helyesen, egészségesen táplálkozni. Mert a diétával lehet, hogy eredményt élünk el, egy hónap leforgása alatt is akkor meg leszünk elégedve, de annyira lemerítjük és annyira kiéheztetjük a szervezetünket, hogy utána jó-jó effektus lép fel, úgyhogy visszahozzuk duplán azt, amit leadtunk, és még esetleg valami betegség is párosul hozzá, úgyhogy ezért inkább én ajánlom, hogy kiegyensúlyozottan figyeljünk oda, hogy mit eszünk, és ez életünk végéig kell, hogy tartson, hogy tudatosan táplálkozzunk.
2: És a kenyeret, illetve a péksüteményeket mennyire kell kerülnünk? Hát vagy igen, miért kellene is fogyasztanunk, hogy az jó legyen?
3: Igen, általában ajánlott a teljes kiürlésű, lisztből készült péksütemény, és aki fogyni szeretne, ugye mivel ez szénhidrát, akkor ebből is kevesebbet kell bevinni a szervezetbe. És amit még hozzátennék, hogy ha már diétáról beszélünk, hogy a leghelyesebb, hogyha mi fél kilótól egy kilóig fogyunk hetente. Ez a legegészségesebb. Azok a diéták, akik két hét alatt ígérnek 10 kilós fogyást, ez sehogy se nem helyes és nem is egészséges a szervezetünknek, úgyhogy ne menjünk bele ilyen diétákba.
2: Ezeket kerülni kell.
3: Ezeket ilyen.
2: Illetve ott van ugye, hogy helyesen kell, tehát megfelelően kell mozognunk, és megfelelő mennyiségű mozgás is hozzásegít, igen, ehhez, alvás, és még sok-sok,
3: igen,
2: más.
3: Igen, ez egy komplex dolog, ugye azért szoktuk mi mondani, hogy a helyes táplálkozás valójában az életmódváltással jön, és az életmódváltásban nem csak a helyes táplálkozás, a mozgás is hozzátartozik, és az alvás is hozzátartozik. Igen, és a mozgás az nagyban befolyásolja ugye a fogyást is, de az egészséges életet, vagyis a jólétünket, mert a mozgással nem csak, hogy több kalóriát fogyasztunk és segíti a fogyásunkat, mert aki nem szeretne fogyni, annak is mozognia kell, mert kondicionálja a szívünket, úgyhogy ami ugye a legfontosabb az ember egészségében, ugye, hogy a szívnél kezdődik, és utána az érrendszer, utána az izmok, és azért mondom, hogy ez egy komplex dolog.
2: És oda napi kell hányszor kell ennünk? Mit ajánlasz? Napi 5-öt szoktak mondani, az szerinted is az ideális?
3: Szerintem egyénfüggő.
2: Egyénfüggő.
3: Igen. Konkrétan én mondhatni, meghalnék, ha 5-ször kellene ennem. Én nem bírnék annyit enni. Ez egyénfüggő, ezt azért kell ugye tanácsadóhoz fordulni, táplálkozási tanácsadóhoz, hogy egyénre szabottan összeállítsa a táplálkozást, az étrendet. Valakinek megfelel a 3, valakinek 5. Ugye, aki cukorbetegségben szenved, annak ajánlott, igen, a többszöri, kevesebb étkezés. Úgyhogy ez attól függ, befolyásolja a személy, a munkája is, a betegség is, úgyhogy sok minden befolyásolhatja, hogy hány étkezés ajánlott egy személynek.
2: Sőt, még gondolom a sport is, ugye, több kalóriát igényel, hogyha valaki mondjuk intenzívebben,
3: igen,
2: mozog.
3: Igen, a sportoló, és igen, ez is meghatározza, igen. Sportolóknál az egy külön téma.
2: Akkor most oda nem térünk rá, de igen. Mondjuk ilyenkor nyáron nagyon sokan mennek ugye a tengerpartra, vagy víz mellé bárhova strandolni. Mit ajánlasz, hogy mit vigyünk magunkkal, hogy ne ott fogyasszunk mondjuk nagyon zsíros ételeket?
3: A tengerpartra nem is kellene vinni semmit, mert ott a hal, ugye? Úgyhogy a tengeren minél nagyobb mennyiségben a tenger gyümölcseit kell fogyasztani. Úgyhogy én nem ajánlom, hogy vigyünk, hanem inkább ott szerezzük be, mert szerintem az már nem egy olyan nagy tétel és kivitelezhető, hogy ott oldjuk meg az étkezésünket.
2: És egy nasolásnál mit ajánlasz? Mit tegyünk például a chips helyett?
3: Ó, a chips. A chips, igen, sokaknál gondot okoz, mert már annyira kifejlesztették, ugye olyan ízűre fejlesztették már azt az ízvilágot, hogy az ember függővé válik tőle, de igen, nagyon-nagyon káros az egészségre nézve, és inkább nekem, ami ilyen nagyon hasonló a chipshez, és helyettesíti mondjuk a chipset, az a zöldségeknek a chipsesített formája. Szóval nagyon vékonyra leszeletelni a zöldségeket, és lárniben megsütni, ropogósra sütni. Nekem az helyettesíti a chips ízvilágát is, és a nasolást is.
2: És egészséges.
3: És egészséges.
2: És egy pici olívaolajjal meghinthetjük?
3: Akár igen, meg lehet olívaolajjal is, és ugye tengeri sóval, minimális tengeri sóval megszórni.
2: És a csoki, mert ugye az nagyon sokaknak a kedvence, azt hogyan lehet mellőzni?
3: Hát a csokit nem is kellene szerintem mellőzni, hanem hogy milyen fajta csokit eszünk. Mondjuk, hogyha magas kakaótartalma van, és csökkentett cukortartalommal, akár főzőcsoki, ugye, az még lehet is, csak mértékkel. Ezt is oda tenném, ugye, a kult szó, hogy mértékkel. Vagy akár készíteni házi csokoládét, vagy házi nutellát, mondjuk kakaó, datolja, mogyoró kombinációja, megőrölni az egészet, és ezt helyettesítheti akár a nutellát, ugye a mogyorókrémet például. Az én gyerekeim nagyon szeretik, úgyhogy...
2: Ez jól hangzik, még jó, hogy elmúlt ebédidő.
3: Igen.
2: És mennyi vizet kell innunk egy nap?
3: Ez is egyén függő, meg attól is függ, hogy sportolóról beszélünk-e, mennyit mozgunk, mennyi a fizikai aktivitás, de ilyen mondjuk nyáron minimum átlagba 2,5 liter, szóval így általánosítva az emberekre 2,5 liter minimum. Úgyhogy néha még a szomjérzetet összekeverjük az éhségérzettel, és akkor is eszünk. Úgyhogy inkább mindig azt mondom, hogyha te azt hiszed, vagy azt érzed, hogy én éhes vagyok, lehet, hogy nem is vagyok éhes, hanem szomjas, akkor inkább igyunk. És akkor az a folyadékpótlás úgy elveszi az étvágyat, úgyhogy kiderül, hogy nem is voltunk éhesek, hanem szomjasak. Úgyhogy inkább mindig a vízhez nyúljunk, és utána meg étkezések között mindig azt szoktam mondani, hogy legalább 4 óra minimum múljon el, és biztos, hogy nem vagyunk éhesek, úgyhogy 4 órát ki kell bírni 2 étkezés között, hogy egy kicsit az emésztőrendszerünk is pihenjen, mert ugye emésztés után kicsit meg kell, hogy pihenjen, és akkor utána jöhet a következő étkezés.
2: És sokan reggel, amikor felkelnek, ugye az első az, hogy megisznak egy jó kávét, de még nem ittak vizet például, vagy nem reggeliztek, az azért nagy baj, ugye?
3: Igen.
2: Én is ezt csinálom.
3: Igen, láttad mindjárt az arc kifejezésemről, hogy ez valahogy nem vezet jóra. Igen, reggel az első lépés az kellene, hogy legyen, hogy egy szoba hőmérsékletű pohár vizet ígyunk meg, mert a szervezet egész éjjel nélkülözte ugye a folyadékot, és elhasználta azt a víz mennyiséget, amit mi ugye bevittünk előző nap, és szinte könyörög egy pohár vízért a szervezet. Úgyhogy az első lépés mindig egy pohár víz legyen. A kávé éhgyomorra nem ajánlott, mert már eleve reggel, amikor felébredünk, a stressz hormonunk magas, és hogyha mi kávét fogyasztunk, akkor még jobban stresszeljük a szervezetet. Úgyhogy ha csak lehet egy falat, kis valami, akár olajos magvat bekapni, 3 szem mogyorót, és utána inkább a kávé.
2: Ha 3 dolgot tanácsolhatnál így a nyári táplálkozásra, akkor mi lenne az a mértéktartáson kívül?
3: Hát igen, igen, jól mondtad, hogy szóval, hogyha azt már ugye mondtuk, hogy a mértékletesség, a kiegyensúlyozott, a tudatos, ezek a kult szavak, ugye, táplálkozásnál, és minél több folyadék, zöldség, gyümölcs, és hal, vagy fehér hús.
2: Nagyon szépen köszönöm a hasznos tippeket és a beszélgetést.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Ó, szeretnék én lenni a
1: csókirály. Hírműsorok óránként.
2: Programajánlatok.
3: Határhelyzet.
2: Időjárás.
4: Közérdekű információk.
2: Itt az SMR-ben.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Puff! Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
4: Hey, de széles jó kedvem van!
5: Rádió Diszkó.
6: A műsoretető
5: Kis János.
7: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
9: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
10: Bollare, Aiko Aiko, Alaballa, Pány gazdag lenni.
11: Ez kell ennek az országnak.
10: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
5: Rádió Diszkó.
7: Ajánlót hallottak.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek.
1: Itt halhatatlan előadók
2: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Kritikus szintre siett a Duna vízállása Szerbiában, emiatt összeült a rendkívüli helyzetek törzse. Zomborban, Kulán és Verbászon már szükségállapotot hirdettek. A folyó vízszintje Vezdánnál elérte a rekordalacsony, mínusz 131 cm-es szintet, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban további 20 cm-es apadás várható. A drasztikus vízhiány közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági öntözést, korlátozza a hajózást, de a legnagyobb problémát a Gyerdáp vízerőmű működésének kockáztatása jelenti, ahol a vízbefolyás a történelmi minimum közelébe került. A tartományi kormány 270 millió dinárt különítetett el a Duna-Tisza-Duna csatorna rendszer medrének sürgős mélyítésére, hogy biztosítsák a szivattyú állomások működését. A helyzet a környező országokban is súlyos, Magyarországon válságstábot alapítottak, a lakosságot spórolásra kérték, valamint Magyarországon és Romániában is atomreaktorokat kellett leállítani biztonsági okokból. Elkerülhetetlen lehet a paksi atomerőmű idegenes leállítása a rekordalacsony dunai vízállása miatt. A Magyar Villamos Művek közlése szerint 24-72 órán belül le kell állítani az erőmű mind a négy blokkját, ha a Duna vízszintje tovább csökken. A folyó jelenleg 28 cm-rel alacsonyabb a 2008-as rekordnál, és több mint egy méterrel marad el attól a szintől, amelyen az erőmű eredeti tervezéskor számoltak. Az MVM szerint a helyzetet a Duna medrének folyamatos mélyülése és a klímaváltozás okozta aszályos időszakok idézték elő. A társaság hangsúlyozta, hogy

0: nukleáris biztonság nincs veszélyben, a leállított blokkok hűtése továbbra is biztosított. A Paksi Atomerőmű Magyarország villamos energia termelésének közel felét adja, ezért egy esetleges leállás komoly kihívást jelentene az energiarendszer számára. A kieső termelés szükség esetén import árammal pótolhatják. Szerbiába látogatott az Egyesült Arab Emírségek elnöke. Mohamed bin Zayed al-Nahyan sejket Alexander Vučić szerb államfő fogadta Belgrádban. A világpolitika egyik legbefolyásosabb vezetőjének számító sejk látogatása rendkívül falsúlyos időszakban valósul meg, hiszen a Közel-Keleten jelenleg is súlyos válság rázza meg, amely közvetlenül érinti az Egyesült Arab Emírségeket. Alexander Vučić hangsúlyozta a különleges megtiszteltetés számára, hogy ismét vendégül láthatja kedves barátját. A szerb elnök kiemelte, Szerbia és az emírségek kapcsolata ma már jóval több két állam egyszerű diplomáciai viszonyánál. Ez a partnerség ékes példája annak, hogy az őszinte megbecsülés és a szilárd kapcsolatok révén olyan tartós barátságok építhetők, amelyek évről évre egyre erősebbé válnak, mondta Vučić. További elemek zuhanhatnak le az entai városházáról, az érintett részt azért felállványozzák, a problémás elemeket eltávolítják. Ma emelőkosaras járműről vizsgálták meg a sérült homlokzati rész állapotát, és megállapították, hogy a még fent lévő elemek állapota is veszélyes, és ezeket az emelőkosárból biztonságosan nem lehet eltávolítani. A lakosok és a munkálatokat végző szakemberek biztonsága érdekében ezt az épületrészt felállványozzák, sérült elemeket pedig csak ezt követően stabilis és biztonságosan hozzáférhető körülmények között bontják le. Burány Hajnalka, a polgármester Facebook posztjában a lakosok türelmét és megértését kérte. Július 25-én adtunk hírt arról, hogy az entei városháza tornyáról vakolatdarabok hullottak le a járdára. Akkor az illetékesek az érintett területet körbezárták. A kupola ezen részét 11 évvel ezelőtt, 2015-ben újították fel. Változik a 3-as és a 13-as autóbuszok útvonala Szabadkán a Majsai úti körforgalom építése miatt. A Transjug vállalat értesítése szerint az említett autóbuszok a Pátria szállodánál a korábbi Gyure Gyákovics utcába történő balra kanyarodás helyett egyenesen haladnak tovább a Jován Mikics utcán és az alábbi útvonalakon közlekednek. Balra a Jován Mikics utcába, jobbra a Tesla utcába, azután balra a Partizán bázisok utcába, majd tovább az 51. hadosztály utcájánál található körforgalom. A körforgalomban az első kijáraton kihajtva visszatérnek megszokott útvonalra, Maghetes irányába, ellenkező irányban az autóbuszok ugyanezen kerülő útvonalon közlekednek. Az ideiglenes útvonalmódosítás 2026. július 31-től visszavonásáig érvényes.
1: Sport.
0: Vasárnap fognak unatkozni a labdarúgás szerelmesei. Este számos selejtezőt rendeznek a nemzetközi kupasorozatokban. A magyar csapatok közül 3 együttes is érdekelt lesz a konferencialigában. Közülük a Paksnak lesz a legnehezebb dolga, hiszen hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereség után idegenben kellene legyőzniük a görög Panathinaikos együttesét. A Debrecen és a Győri Ettől viszont előnyben várja a visszavágókat. A bajnok győriek szinte hátradőlhetnek, ugyanis a múlt héten 6-2-re verték az Atert Bissen csapatát. A Ferencváros az Európa Ligában ugyancsak előnyből várja a Twente elleni hazai meccset. A szerbek közül a Vojvodinára szinte lehetetlen küldetés vár, hiszen az Ajax vendégeiként 3 gólos hátrányt kellene ledolgozniuk. De a Pancsovai Zselezničárnak sem lesz könnyű dolga, a portugál Braga otthonában kellene nyerniük. A Partizán viszont nyugodt lehet, hiszen Luxemburgban 4 gólos előnnyel utaztak.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van. Narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén ma a legmagasabb hőmérséket 36 Celsius fokot is elérheti. Emellett az UV-sugárzás is magas lesz. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. 26 Celsius körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Emlékszik még a Trabantra?
4: Kedveli
2: a Neoton slágereit?
0: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
2: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
1: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
3: A 80-as évek zenéi.

0: ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú Töröktopolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: 107,1 SMR.
3: Én ezt hallgatnám.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Kritikus szintre süllyedt a Duna vizálása. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága újabb támogatási kérelmekről döntött, és a vajdasági gyümölcsösökben egymás követik a szezonok, a gazdák szerint az idei év kifejezetten kedvező. Következnek a részletek. Kritikus szintre süllyedt a Duna vizálása Szerbiában, emiatt összeült a rendkívüli helyzetek törzse. Zomborban, Kulán és Verbászon már szükségállapotot hirdettek. A folyó vízszintje Bezdánnál elérte a rekordalacsony mínusz 131 cm-es szintet, és a meteorológiai előrejelzések szerint a napokban további 20 cm-es apadás várható. A drasztikus vízhiány közvetlenül veszélyezteti a mezőgazdasági öntözést, korlátozza a hajózást, de a legnagyobb problémát a Gyerdáp vízerőmű működésének kockáztatása jelenti, ahol a vízbefolyása történet ami minimum közelébe került. A tartományi kormány 270 millió dinárt különített el a Duna-Tisza-Duna csatornarendszer medrének sürgős mélyítésére, hogy biztosítsák a szivattyú állomások működését. A helyzet a környező országokban is súlyos. Magyarországon válságstábot alapítottak, a lakosságot spórolásra kérték. Valamint Romániában is atomreaktorokat kellett leállítani biztonsági okokból a Duna alacsony vízállása miatt. A Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága július 30-ai, vagyis mai ülésén 18 támogatási kérelemről hozott pozitív döntést. Az odaítélt támogatások összértéke 4 millió 104 ezer dinár. Az alapítvány történetében első alkalommal haladta meg a havi támogatások összege a 4 millió dinárt. A legmagasabb megítélt támogatás 1 millió 323 ezer dinár volt, amelyet egy súlyosan beteg kislány gyógykezelésének finanszírozására ítéltek oda. Az alapítvány arra biztatja a nehéz helyzetben élő vajdasági magyarokat, hogy éljenek a pályázás lehetőségével. Kiemelik, hogy az elmúlt egy év eredményei igazolják, az alapítvány hiánypótló szerepet tölt be a közösség szociális támogatásában. Leérett a sárga barack, az őszi barack viszont még javában ad munkát a termelőknek. A vajdasági gyümölcsösökben egymás követik a szezonok, hamarosan az alma és a szilva is sorra kerül.

0: A szőlő pedig már készül az érésre. A gazdák szerint az idei év kifejezetten kedvezőnek mondható, a szélsőséges időjárás ellenére a legtöbb gyümölcsfajtából szép termést takaríthatnak be. Meserik Anita riportja.
1: Kiváló sárga barack termés érett a tornyosi Kolmár Béla gyümölcsösében. A bőséges termést azonban több fa már nem bírta el. A túlterhelt ágak sok helyen letörtek, amint egy 10 nappal ezelőtti forgószél pedig tovább súlyosbította a károkat. Így a gyümölcs egy részét már a letört ágakról kellett leszüretelni. Mindezek ellenére a gazda elégedett, a termés mennyisége és minősége is kiemelkedő. Ilyen jó barack szezonra hosszú évek óta nem volt példa.
2: Volt egy nagyon erős forgószelünk, egy körülbelül 7-10 napja, ami végigsöpört itt a tanyán, és ez okozta ezt az érdekes föntről lefelé törést, még azokat az ágat is eltört, ami ugye ki volt támasztva, de egyébként persze az is köze játszott, hogy ugye nagyon nagy termés van a fákon, és akkor nagyon sok águnk tört, de 90%-a úgy törte, hogy a haja fogta, tehát meg tudta éreztelni a gyümölcsöt, aztán majd levágjuk, csonkoljuk, sebkezeljük, és akkor egy 2 év múlva szép új lombunk lesz. Tehát úgy veszük, mint ez egy fajta zöldmetszés.
1: A terméssel igen, ám az árakkal idén sem elégedettek, hiszen azok alig fedezik a termesztés költségeit. A cefrének való barackot 90 dinárért, míg a minőségi étkezési gyümölcsöt 150-200 dinár közötti áron sikerült értékesíteni. Királyhalmon is már leszüretelték a sárga barackot. A termelők figyelme most az őszi barackra, valamint a többi érés előtt álló gyümölcsre összpontosul. Berényi László, királyhalmi gyümölcstermesztő.
3: Hát az előző évekhez képest sokkal jobb termés van. Persze ez sem nem egy csúcstermés, tehát egyik-másik gyümölcsöt megritkította a fagy, de azért az az idén van termésünk. Itt ami probléma most az a hőség, azt nem minden gyümölcs szereti, hát főleg a 40 fokot azt már egyik se, tehát állandóan öntözni kell, és hát meglátjuk, most még kilátás van mindenre.
1: Miközben a sárga barack szezonja véget ért, a gyümölcsösökben már a szilva, az alma, a körte és a szőlő érésére készülnek. A hosszantartó kánikula komoly kihívás elé állítja a termelőket, akiknek folyamatos öntözéssel kell megóvniuk a termést. Bár ez jelentős többletköltséget jelent, amelyet az eladási árak gyakran nem fedeznek. A gazdák szerint az idei termés minden gyümölcsfajtánál biztatóan alakul.
0: A talaj nem hazudik, minden rétege megmutatja, hogyan gazdálkodunk vele. Az egészséges talaj a sikeres növénytermesztés egyik legfontosabb alapja. Bács-Fekete-hegyen élő talajszelvény bemutatón hasonlították össze a hagyományos szántásos és a több éve forgatás nélküli talajművelés hatásait. Az eseményt a Bács-Fekete-hegyi gazdakör szervezte. Annus Beatrix járt a helyszínen.
4: Változásra van szükség a talajművelésben, hiszen termőtalajaink folyamatosan leépülnek, hangzott el a Bács-Fekete-hegyi szakmai bemutatón. Csökken a talaj szerves anyag tartalma és tápanyag ellátottsága, ezért egyre kevésbé képes ellenállni az aszálynak és a szélsőséges időjárásnak. Akadt olyan gazdálkodó is, aki már 2019 óta nem szántja a földjeit. Elmondása szerint a bemutatón most először láthatta élőben, milyen különbséget mutat a talaj a 7 éve forgatás nélkül művelt területen. Horkai Zsolt bácsfekete-hegyi kertészmérnök.
5: A szántottnál egy egyetemi vonal látszott, ameddig szántva van, és itt nincs egy átmenet. Itt nálam az átmenet elkezdett szépen alakulni, és nincs az éles vonal ugye a szántási mélységnél. És ugye nem utolsó sorban a talajszerkezet. Úgyhogy én is megfigyeltem már az elmúlt évek alatt, hogy teljesen más a talajszerkezet, nem poros, nagyobb porózusos tér, sokkal jobban elnyeli a vizet, sokkal jobban tartsa a vizet. Ugye a kukoricájban nagyon jól megfigyelhető nyáron, hogy a szomszédi, ami szántott például, egy 10 nappal, 2 héttel is tovább zöld a kukoricám, ami rengeteget jelent, és az ugye a termés mennyiségben is megmutatkozik általában.
4: A különbség nem a felszínen, hanem a talaj mélyén látható. A Bács-Fekete-hegyi talajbemutatón egy mészlepedékes csernozium talajszelvény segítségével mutatták be, hogyan alakítja a különböző művelési mód a talaj szerkezetét és állapotát. Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke.
6: Most már az is látszik, hogy egy dolgot viszont nem tudunk megváltoztatni, az időjárást és a klímát, és ahogy ezek a változások megtörténtek, tehát ezek nem csak a talajon, hanem a talajnak a klimatikus hatásai, a meleg hullámokra való rásegítés, a víz el nem tárolása, ezek mindig olyan problémák, amik sajnos már az agráriumot is szembesítik azzal, hogy ezek a fenntarthatatlan folyamatok, amelyeknek a mellékhatásai most már erősebbek, mint a pozitív hatásai, ezeket gyakorlatilag meg kell változtatni.
4: A termőtalajok megőrzése ma már kulcskérdés a mezőgazdaságban. Az egészséges talaj jobb vízmegtartó képességet, kiegyensúlyozottabb tápanyagellátást és biztonságosabb terméshozamot biztosíthat a gazdáknak, hangsúlyozták. Fekete Andor, a Bács Fekete egyik gazdakör elnöke.
7: Reményeink szerint ugye ezzel a tudással felvértezve térnek haza, és sikeresen tudják ezt átállítani a termelési technológiájukat arra, hogy elsődleges ugye a talajnak a védelme, annak, hogyha a kondíciója megvan, onnan lehet csak kiindulni és sikeres növénytermesztést megvalósítani a területeken.
4: A fenntartható gazdálkodás a talaj megismerésével kezdődik. A talaj állapotát nem egyik napról a másikra lehet javítani. A most meghozott döntések azonban hosszú évekre határozhatják meg a földek jövőjét.
0: Sport. Lassan fognak unatkozni a labdarúgás szerelmesei. Este számos selejtezőt rendeznek a nemzetközi kupasorozatokban. A magyar csapatok közül három együttes is érdekelt lesz a konferencialigában, közülük a Paksnak lesz a legnehezebb dolga, hiszen hazai pályán elszenvedett 2-1-es vereség után idegenben kell legyőzniük a görög Panathinaikost. A Debrecen és Győri Eto viszont előnyből várja a visszavágókat. A bajnok győriek szinte hátradőlhetnek, ugyanis a múlt héten 6-2-re verték az ATR Bissen csapatát. A Ferencváros az Európa a ligában ugyancsak előnyből várja a Twente elleni hazai meccset, Hollandiában 2-1-re tudtak nyerni. A szerbek közül a Vojvodinára szinte lehetetlen küldetés vár, hiszen az Ajax vendégeiként 3 gólos hátrányt kellene ledolgozniuk, de a pancsovai Železničárnak sem lesz könnyű dolga, ugyanis a portugál Braga otthonában kellene nyerniük, miután otthon 1-0-ra kikaptak. A Partizán viszont nyugodt lehet, hiszen Luxemburgba 4 gólos előnnyel utaztak. A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Végéhez közelednek a felújítási munkálatok a Palicsi emlékúton, és városnapi ünnepségre készülődik Zenta. Jönnek a részletek. Végéhez közelednek a felújítási munkálatok a Palicsi emlékúton. A fürdőváros egyik szecessziós dísze az elmúlt évtizedeket lényegi felújítás nélkül alkalmi toldozással, foldozással vészelte át. Ilyen rendkívül rossz állapotban vette át a munkát a restaurátori csapat. A szakszerű bontástól az elemek tisztításán és pótlásán átjutottak el odáig, hogy már csak az aprólékos befejező munkálatok és az összeszerelés van hátra. Biacsi Karolinát és munkatársait szorítja az idő, ugyanis a másik kiemelt jelentőségű vállalásuk, a doroszlói Szentkút 165 éves Mária szobrának teljes körű restaurálása, amelynek nagy boldogasszony napjáig el kell készülnie. Loboda Árpád riportja.
8: A Palicsi emlékkutat 1912-ben adták át, ahogy neve is mondja, emlékként arra a dicsőséges időre, amikor megálmodták és megvalósították a Szabadkai Városházát, valamint a Palicsi Nagypark szecessziós épület együttesét is. Az idők folyamán eredeti helyéről eltávolították, majd a 80-as években visszahelyezték, nagyobb felújítási munkálatokat 1995-ben végeztek el, mai követelmények szerint szakszerűtlenül. Ezt az állapotot kell Biacsi Karolina okleveles kőszobrász restaurátor művésznek és csapatának kijavítani és az emlékkutat restaurálni eredeti formájában. A szakemberek a szükséges bontás után eltávolították a szennyeződéseket, a szivárgásból származó vastag vízkőréteget és a toldott-foldott vízvezeték csöveket is. A minap sikeresen rögzítették a kút tetején található nagyméretű kővázát is, amely már balesetveszélyes volt.
9: Tegnap visszacsapoltuk, visszaragasztottuk, kifugáztuk, úgyhogy most már biztonságos, és hát ugye most már érkezünk lassacskán a véghajrába. Összeraktuk a felső medence elemeket, most a napokban az alsó medence elemeket is összeillesszük, és ezután következik tulajdonképpen a maga a medencének a rétegrendje, a vízszigetelés, vízvezeték kialakítás, kerülnek vissza az oszlopok, illetve az Antal műhelyből a frissen patinázott vízköpő elemek is visszakerülnek lassan a jövő hétvége felé, remélem.
8: A restaurátor alapvető feladata a kutatás, Karolina levéltári adatok alapján az eredeti 1912-es magyar nyelvű kőtáblák szövegét állítja vissza a későbbi évtizedekben rávésett több nyelvű helyett. A munka befejeztével az eredeti Kosztolányi idézet Bíró Károly méltatása és a Palicsi tó történetéről szóló szöveg áll majd ismét az emlékkúton. Nagy boldogasszony napjára készülnek lázasan nem csak Doroszlón, hanem Biacsi Karolina szabadkai műhelyében is. Ezen szerény falak között születik újjá a doroszlói kegyhely 165 éves Mária szobra. Mindenki számára világos volt, hogy a másfél évszázados szobor rossz állapotban lehet, de csak átvétel után derült ki ennek valós mértéke. Gondos kezek az évek során jó szándékból többször átfestették. A vizsgálatok során kiderült egyes részein 33-35 esetenként különböző színű réteg is van. A viszonylag puha kőből készült alkotás számos eleme az idők során sérült, ezek pótlása van jelenleg még folyamatban.
9: Most látunk egy ilyen festék nélkülit, ahol ugye már a szilárdítást követően és a egyéb dolgok, mozgó rétegek eltávolítása után most kiegészítjük a kőanyagot, amely egy ásványi kőanyag, csak ugye zsákokban kapható, és ez egy ilyen formálható anyag, majd amikor ez félkötésben van, akkor ezeket természetesen plasztikailag olyanra igazítjuk, amilyen volt eredetileg az ujjait, hiányoznak a koronáról, gömbök, itt hiányoznak kisebb-nagyobb részek, a Kis Jézusnak például a feje rosszul volt visszarögzítve.
8: Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya Doroszlón méltó viseletben pompázik majd augusztus közepétől. Fején 24 karátos arannyal borított bíborkoronával, bíborruhában, aranyszegélyes kék lepellel kerül vissza méltó helyére. Az időjárási viszontagságoktól egy vízlepergető réteg és a doroszlóiak ajándéka egy baldahin védi majd.
0: Magyarkan is önkormányzata csak nem 10 évvel ezelőtt kezdte meg a tiszaparti strand tervszerű fejlesztését. Az elmúlt években megújult a kemping és a medencék is, valamint bővítették és rendezték a strand területét, parkolókat és sportpályákat alakítottak ki. Mindeközben a szolgáltatást nyújtó vállalkozók száma is folyamatosan nőtt. Bush Viola riportja.
10: A tiszaparti strand és a medencék üzemeltetését a Kommunalac kommunális szolgáltató közvállalat végzi. Munkatársaik a terület folyamatos karbantartásáról és tisztántartásáról is gondoskodnak. Emellett naponta odafigyelnek a medencék vizének minőségére. Pálfi Ervin, a Kommunalac kommunális szolgáltató közvállalat igazgatója.
11: A vízgépészet folyamatos felügyeletét követjük. A víz vegyi paramétereit folyamatosan követjük, de ez mellett még a közegészségügyi intézet is mintavételezést vesz a medence vizeiből, és ennek az eredménye minden alkalommal megtekinthető a medence bejáratánál a pénztárnál.
10: A hivatalos szezon és a medencék üzemeltetése június 15-én kezdődött. Azóta már több mint 7500 belépőjegyet értékesítettek. Az önkormányzat évről évre fejleszti a strandot, hogy biztonságos és színvonalas kikapcsolódást nyújtson mindenkinek. Fejszámmel Róbert, Magyar Kanizsa község polgármestere.
12: Én úgy gondolom, hogy mindezek a fejlesztések, amik az elmúlt 10 évben megvalósultak, ezeket természetesen, ha összegileg nézzük, akkor úgy lehet tekinteni, mint egy hatalmas nagy kiadás, hiszen 3 hónapos szezonra költünk nagyjából 3,5 millió dinárt minden évben, de hát mindahogy felsoroltam, Tisza ármenti területen vagyunk. Igaz, hogy a Tisza már hosszú évek óta nem árad ki, ettől függetlenül folyni folyik, még szerencsére van benne víz, úgyhogy ilyen értelemben nekünk minden évben hozzá kell raknunk ahhoz, hogy a minőséget meg tudjuk tartani.
10: A jövőbeli tervek között szerepel egy kikötő kialakítása is, mivel egyre több turista érkezik vízi úton, akik akár heteket vagy hónapokat is a Tisza parton töltenek.
0: Koncertekkel, hagyományápoló rendezvényekkel, táncházzal, filmvetítéssel, valamint koszorúzással és díszüléssel készülnek Zentán a városnapi ünnepségre. Idén is közel 10 napon át ünnepelnek, szeptember 4-től 13-áig. Fejős Ornella riportja.
13: Idén is megemlékeznek a zentai csatáról. A történelmi esemény 329. évfordulója alkalmából most is számos programmal készült a zentai önkormányzat, számos helyi egyesülettel, intézménnyel karöltve. Búrány Hajnalka, polgármester.
14: Szeptember 4-én fog kezdődni, az előző évhez hasonlóan idén is az Altech pavilonban, ami ugye a városi parkban található, ott fog elindulni az ünnepségsorozat. 4-én pénteken este a hagyományápoló csoportok fognak bemutatkozni, szombaton este Tambura Fesztivál várja az érdeklődőket, vasárnap este pedig a zentai modern táncos csoportok fognak bemutatkozni.
13: A városnapi ünnepségen fellép majd Zentaváros fuvó zenekara, de bemutatkozik a Kéz a kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezete is. 20 éves fennállása alkalmából pedig gálakoncertet ad a zentai Mécsvirág is, szeptember 7-én a Művelődési Ház kamaratermében. Perpauer Attila, a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ megbízott igazgatója.
15: Szeptember 9-én a Kis Zsinagógában, tehát a szerdai napon, a Kis Zsinagógában 19 órától levetítjük a zentai csatát, amelyet az esztergomi, tehát az esztergomi felvételt és egy piknikre várjuk ott az érdeklődőket. És utána pedig a Kis Zsinagógában csütörtökön 16 órakor lesz a testvérvárosi kapcsolatok keretén belül a Budavári Önkormányzatnak egy kiállítása, egy márai kiállítása.
13: A következő héten, szeptember 11-én sor kerül a már megszokott díszülésre és koszorúzásra. Majd újra kiállítást nyitnak meg a Városi Múzeumban, illetve ez a hétvége már az ünnepi forgatagról szól majd. Vörös Attila, polgármesteri tanácsadó.
16: Idén 19. alkalommal rendezzük meg a Nemzetközi Hőlékbalon Fesztivált. Péntek napon a Színszíkes fog fölépni, valamint az Amadeus Band és Márko Zsigvánagy. Szeptember 12-én délután már a Tiszakötő Gyermekfesztivál keretein belül fogadjuk a látogatókat. Este Ladányben koncert lesz, tűzijáték, parnograszt és DJ Csongor.
13: A programoknak a város főtere, a Kis Zsinagóga, a Városi Múzeum és a sportcsarnok előtti tér ad otthont. A Jézus Szíve templomban szeptember 13-án, az ünnepség utolsó napján orgona koncertet is tartanak.
0: A pontos idő 16 óra 19 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fokot mérnek, narancssárga riasztás van érvényben Szerbiában az extrém hőség miatt. Az ország területén a legmagasabb hőmérséket 36 Celsius fokot is elérheti, emellett az UV-sugárzás is magas. Az illetékesek azt javasolják, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjunk a szabadban. Az előrejelzések szerint a következő napokban 40 fok is lehet, és éjszakánként sem fog jelentősen lehűlni a levegő. A 26 Celsius fok körül alakulnak az éjszakai hőmérsékletek. A legmelegebb időszak augusztus 5 és 8-a között várható.
18: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
19: 107,1.

0: ajánló következik.
1: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
0: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
3: Takataka, kis bikini, meg ilyesmi, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
5: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
6: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
5: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval.
11: Fut az idő.
1: Hát bizony. Már ez is retrózene.

0: Ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszt-dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Szabadkai Magyar Rádió,
3: ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
5: Mert ami jó, az jó.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés.

0: és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
4: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
2: Itt
3: az SMR-ben.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Reklám következik.
8: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
9: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
6: Reklámot hallottak.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: ajánló következik.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren augusztus 8-án szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: a régi slágerek hullámhossza
1: 107,1.
0: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
2: a rockzene örök slágerei
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Legnagyobb magyar slágerei.
2: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Ebben a tomboló hőségben utazzanak velem most egy hűvösebb helyre. São Paulóban a napokban a 30 fokot sem ért el a hőmérséklet, olykor a 25-öt is csak, épp hogy meghaladta. Itt élt egykor a legendás Adoniram Barbosa, aki a favellák koszoros költője, dalnoka volt, a szamba úttörője. Szerzeményei közül jó néhányat az ország himnuszával tartják egyenértékűvé Brazíliában. A műsor első részében a Demonios de Garoa adja elő az ismert slágereket. Az a formáció, akinek köszönhetően tömegekhez jutott el Barbosa meg annyi slágere. A műsor végén pedig egy részletet hallhatnak a világ egyik máig legnépszerűbb brazil énekesnőjének, Elis Regina-nak az estjéből, ahol egy ponton maga Adoniram Barbosa volt a vendége. Készítsenek be valami hűsítőt, és engedjék, hogy a szamba ritmusa diktálja a tempót.

0: Alguém de vós tem alguma coisa contra esses bodes?
1: Sim.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
0: Hallgasson zenét velünk.
4: A 107,1

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No, meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. Ezt szemel.

0: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: szigetelési megoldásokban.
1: Rádió diszkó.
2: Oké.
3: A lemezlovas, Kis János.
1: Illetve szerénységem, Manu.
4: Minna,

Szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szevasztok. Csütörtök este, most csütörtök esténként ezen a hullámuszon a 107,1, illetve a 107,9 MHz-en a rádiódiszkó hallgatható, követhető, sőt az egész világon követhető ez a mai műsor, ahol van, létezik internet kapcsolódás lehetőség, és van még egy lehetőség, ezt úgy hívják, hogy 066 36 36 33 SMS-ben, illetve Viberen keresztül, de csak is kizárólag írásban lehet hozzászólni a műsorhoz, hogy mit szeretnétek meghallgatni ebben a rádiódiszkó című műsorban. A régebbi keltezésű ütős diszkófelvételeket hallgatjuk újra meg újra, de nincs semmi se kövevésve. A lényeg az, hogy üllejelezzék magukat a hallgatók, és jövő héten még látogatója is lesznek a rádiódiszkónak, mert jövő héten nem ebből a stúdióban jelentkezek, hanem élő műsorra számíthatok. A Palics partjára, néha a Jamfora Lemezklub teraszáról, onnan fog fel megszólalni a rádiódiszkó. Jó magam, Kis János Sumano vagyok, a technikai munkatárs, Móra Tibor a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, és ne felejtjétek el, hogy rádiódiszkót kedveli, szereti, az rossz ember nem lehet, legfeljebb más huncutságok elkövetésére és alkalmas személyiség. Az első felvétel már is korongon van, pillanatokon belül már is indul, sőt az első taktusokat már hallom is a fülemben. Music in the Night következik, egy kis zene az éjszakában.

Mint már említettem, jövő héten augusztus 6-án csütörtökön a Rádió Diszkó élőben fog jelentkezni, úgyhogy ilyen időtájban valószínűleg ilyen vagy valami hasonló zeneszámot lehet majd hallani az élő adásban, úgyhogy nem árt, akinek van kedve gyakorolnia esetleg már rég elfelejtett tánclépéseket, mert általában úgy indulnak a buli, kicsit lassabban, még és később felgyorsul. Milyen is az a bevezető felvétel? Hát én ilyesmire gondoltam.

A kedves rádiódiszkolgatók, az igazság a következő zeneszámmal kapcsolatban kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert tulajdonképpen minden változik ezen a világon, a rádiódiszkó sem kivétel. Amikor annak idején indult kb. Fél évszázaddal korábban, akkor nem pont így nézett ki, mint ahogy most zajlik az élet, és ezért is mondom, hogy következő felvétel tulajdonképpen szintén reggel ritmusban készül, de ebben már kicsikét beleütötte az órát a mesterséges intelligencia, kicsit nagyon is beleütötte. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, ki tudja, lehet, hogy erre is lesz alkalmatok, tánclépéseket próbálgat jövő héten. Freedom Fire, ez a dal címe.

Az első visszajelzések pozitívak. Olyan kérdés is befutott, tulajdonképpen hol található ez a zene számát. A rádiódiszkon kívül próbálkozzatok a netten. Georgie GM név alatt, mert az együttes neve, Freedom Fire cím alatt valószínűleg megtaláljátok az interneten. Most pedig Peter Antal kedvében fogok járni, aki Szabadkáról jelentkezett, az állandó rádiódiszkó hallgatók közé tartozik. Hűvösebb estét kíván mindenkinek. Hát erre kicsi az esély, de azt, hogy teljesítsem az Antal zenekérését, arra van esély, hiszen itt van nálam kézzel az, amit szeretne meghallgatni, Gibson Brothers.

A következő felvétellel egy virágnemű hallgatónk kedvében fogok járni, aki üdvözletét küldi a Rádió Diszkó minden hallgatójának, és valamit Patty Ryan-tól szeretne meghallgatni, legyenek az a valami, az a dal, egy maxi single, melynek a címe I Don't Wanna Lose You Tonight, ma este, ma éjjel, nem szeretnélek elveszíteni.

Kovácsik József az állandó hallgató közéhez tartozik. Üdvözlet mindenkinek! Egy felvételt szeretem meghallgatni, mi kislemezről van szó. 1981-ben azt írja a lemezen, akkor jelent meg a kislemez. És van neki címe, hogy mit jelent, nem tudom, aki tudja, majd elárulja nekem, és megírja, mit jelent az, hogy patatrak, mert ez a dal címe.

És ott szoktam mondani, a következő zenekés, amit teljesíteni fogok, a jövőből érkezett, mert ott már holnap van is péntek, kitaláltátok, Ausztráliából jelentkezett Georgi, üdvözlet a havas Ausztráliából, ahogy írott kedves Georgi, nálatom most hűvös van, sőt a környékbeli hegyekben havazik is, tehát ott minden kicsit fordítva van, hát ahol fejtetőre áll a világ, akkor mi menne minden normálisan. Valami jó ütős talpalával a zeneszámot, muzsikát, ahogy téged szeretnél meghallgatni, rám bíztad a választást, hát próbáljuk meg ezt, ki tudja, hát ha van, aki még nem ismeri, az együttes neve Devon Irons.

Hát én is, ahogy az elhangzó zeneszámba egy párszor rendesen megcibálták a húrokat. A következő pár percben Iba kedvében járok, aki a montenegrói tengerpartról jelentkezik. Ahogy írott, kedves Iba, ott kellemesebb az idő, mint ahogy hallod, itt Szabadkán nagyon meleg van. A tenger isten ide, rádiódiszkot hallgatsz, és most így komplett a nap. A zeneszámot Iba kérte, Samantha Fox az előadója.

János a Debrecenből jelentkezett. Szép estét ki a mindenkinek, jó műsorvezetést és kellemes rádiódiszkózást. Egy fancy felvételt szeretne meghallgatni a mai műsorban. Címe: Bolero.

Szabó Laci is jelentkezett, Palicsról is az állandó hallgatók közé tartozik. Egy koronafelvételt szereti meghallgatni, kedves Laci. Hát ez van nálam kéznél a korona együttestől. The Rhythm of the Night.

A Csantavéri biliárdosok is jelentkeztek. Hölgytagjuknak, Magdinak ma van a szülinapja, és szülinapi alkalmában minden jót kívánnak neki. Egyik kedvenc zeneszámával. Mi is nagyon boldog szülinapot kívánunk Magdinak a stúdióból. A zeneszámot, kedves Magdi, a klubtársaid választották. Rossz Anna daláról van szó.

Laci Zentáról jelentkezett, üdvözletét küldi mindenkinek, aki velünk van ezen a csütörtök estén. Külön zenekérésed, kedves Laci, nincs, megpróbálok kedveskedni valamivel egy olyan zeneszámba, mert az, amelynek a szövegét, hát talán ez a legrégebbi szöveg, ami zenében megjelent, legalábbis az én lemeztáramban, miről is van szó. Hát tulajdonképpen a szöveget még ott az 1800-as évek első felében írták meg, méghozzá nem akárki írta meg a zeneszövegét, név szerint Petőfi Sándor volt, annak idején kötelező olvasmány közé tartozott. Hát egy kicsikét késett a zenei aláfestés, de nagy nehezen, alig 150-200 év alatt az is megszületett. Így lett komplett a Szeptember végén című dal, ami most következik.

Egy pörgős felvétel következik Samantha Fox előadásában. Ki is az a Samantha Fox? Ez egy énekesnő, aki megjelent néhány világsikerrel a világpiacon, de másról is ismert volt állítólag, akik látták a strandon tussolni, azt állították, azt terjesztették róla, hogy általában tussolás után is száraz maradt a lába. A dal címe viszont Hold on Tight, szorítsd meg gyorsan, nagyon, kit, hát azt, akit kedves szerez, mert a szépet, a jót mások is szeretnék.

A következő zeneszámnak címe van, de nem tudom, mit jelent, úgyhogy nem is próbálkoztam a lefordításával. Mindenesetre könnyű megegyezni, mert úgy mondják, hogy úgy ejtik, úgy éneklik. Csaka, csaka.

Következik egy felvétel, mert retropartiknak egyik van elengedhetetlen kelléke, ha kérik, ha nem, az általában leszokott pörögni, úgyhogy egy hét múlva is esedékes, hogy újra halljátok. A Snap együttesről van szó, a Snap azt hiszem egy ilyen új pattintást jelent angolul, ez így valahogy, de mindegy. Ez az.

Zumbai, Adomai, Zumbai, Adomai, Zumbai.

A puszta mérges lányok nemrég jelentkeztek, az állandó hallgatók közé tartoznak, ma egy kicsit később csatlakoztak hozzá a műsorhoz, és hogy írjátok, hogy már nem ismeritek kérni kedvenc dalotokat, mert nagyon egyhangú lesz, hogy minden műsorban ugyanazt kéritek, hát próbáljuk meg majd akkor jövő csütörtökön az élő műsorba elviszem magammal, és akkor le fogom pörgetni, most adok valami hasonlót, ki tudja, elképzelhető, valakinek még újdonságnak is fog számítani ez a dal, melynek a címe Be My Lover, de van neki magyar címe, és így hangzik, légy a szeretőm.

A zenei kérés nemes egyszerűsége így hangzik aláírás nélkül, hogy à la carte. Az à la carte tulajdonképpen azt jelenti, ami az étlapon található. Nos, nálam az étlapon található à la carte is a néha Jamfora Lemezklubban, amelynek a teraszán egy hét múlva ott lesz az élőadásban a Rádió Diszkó. Azt hiszem, ez volt a menőbb dolog. Volt tőlük több felvétel is, de ez volt a legmenőbb. You got me on the run.

Csaba Péter révéről jelentkezett. Kellemes estét, jó zenehallgatást kíván mindenkinek. Egy Sabrina felvételt szeretne meghallgatni, méghozzá a Boys, Boys, Boys című dalát. A néha Janforra, Palicsa Janforra lemezklubba gyakran ment ez a felvétel. Gondolom a sikerét jó, főleg annak köszönhető, hogy videón engedtük, és a videón van egy jelenet, amikor Sabrina jön ki a fürdő medencéből, és valahogy úgy sikerül kilépnie, hogy félrecsúszik egy kicsikét a melltartója. Hát gondolom sokszor próbálgatták ezt a jelenetet, míg végül sikerült úgy kijönni a medencéből, hogy az a melltartó félrecsúszott.

Willy Kanizsáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Paperless nevű együttes felvételét szereti meghallgatni. A dal címe eredetben így hangzik: The Night Chicago Died.

Az annyi kérés SMS oldalunkra teljes egészében szerb nyelven futott be DJ Patak aláírása. Én ismerem ezt az embert, igazán nem láttam egy 30-40 éve. Annak idején Lezanitban kezdte a pályafutását, ki tudja azóta, hát valószínűleg úgy, mint én, ő is már a nagytata, amit kéz tőlem, kedves Patak, Lévai TV felvétel, a Gypsy Movie itt van kéznél.

Imre Szalatornyáról jelentkezett, üdv mindenkinek, és kíváncsi, hogy belefér-e még a mai műsorba, a Skat Brothers szék felvétele, szerencsétben belefér, az utolsó fél órában járunk, de hát még belefér, nem csak ez, még egy pár zeneszám, Walk the Night, ez Imre kérése.

És akkor kedves rádiódiszkó hallgatók, ne tessék arról megfeledkezni, hogy a jövő rádiódiszkó egy hét múlva, augusztus 6-án élőben fog jelentkezni, néha Jamporra a diszkoklub teraszáról, a Palics partról, és bízom benne, akkor ott lesztek, különben a szombati Magyar Szóban is olvashattok majd erről. Az interjú már megtörtént, én is jó magam is kíváncsi vagyok, hogy ebből az interjúból, ebből a beszélgetésből, ami elég hosszúra kerekedett, mi az, ami bekerül az újságokba, és mi az, ami kimarad belőle, de nekem az a legfontosabb, hogy ti legyetek ott, és akkor lesz folytatása az egésznek, mert hogyha különböző kifogásokat találtok, hogy vendégek voltak, álmosok voltunk, meg én mit tudom én, meg korán lefekszünk, meg sorozatfilm ment a tévén, hát ha nincs valakinek, akkor nem lesz folytatása egész, de bízom benne, hogy ez nem fog előfordulni. És most következik egy vidám felvétel, a Napsugár, a Little Sunshine Song.

A zenekérés Babi aláírással futott be. Üdvözlet mindenkinek, és a Technotronic nevű együttes felvételi szeretném meghallgatni, melynek a címe Pump Up the Jam.

Következik egy felvétel. A néhai szabadai Aquarius Lemez Klubban valahol ott a 70-es évek első felében nagyon gyakran engedtem. A Sandy Coast nevű együttesről van szó. Később találtam tőlük még egy csomó felvétel, de egy se ütötte meg a nívóját annak a dalnak, amelyen keresztül megismertem őket, méghozzá az következik, az a dal. True Love, az igaz szerelem, That's a Wonder, az kész csoda. Hát, ez manapság is így van.

Wow, befutott egy reagálás is az előző zeneszámra, így hangzik, kész csoda, de létezik, és 3-4 nagy felkiáltójel van utána. Ervin is jelentkezett, azt írott kedves Ervin, hogy csütörtökön, jövő csütörtökön természetesen találkozunk Palincson, de most egy Boytronic felvételt szeretné meghallgatni, ez a You című dal.

Az a ne kérés SMS oldalomra futott be a nemes egyszerűséggel, csak ez áll benne, telhím, mondd meg neki. Nos, volt egy ilyen felvétel, egy ilyen zeneszám, ahol a 70-es évek első felében engedtük az Aquariusban, a Hello együttesnek volt egy ilyen dala.

Hát én is egy ilyen ritmus, stílus elég nehéz felülírni, felülüberelni, de nem lehetetlen. De miért nem lehetetlen? Mert van nálam kéznél egy ilyen felvétel is, aminek a címe Hafanana.

A Rádiodiszkó mai műsor idejében még egy felvételt tudok belepréselni. A zeneszám több évtizedes korral bír, de még most is aktuális. This World Today is a Mess. Ez a mai világ, az egy nagy keveredés, kavarodás, hogy ne használjak erősebb kifejezést.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a Rádió Diszkó mai műsoridejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. A Rádió Diszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva lesz, de egy új helyszínről, méghozzá élőben fogunk jelentkezni a néhai Palics Amfora Lemez Klub teraszáról, a szokott időben este 8 és 10 óra között, és ez egy olyan Rádió Diszkó műsor lesz, ahol nem csak hallgatók, hanem látogatók is lesznek, és ez úgy szép, úgy jó, hogy tulajdonképpen találkozzunk újra olyan felvételekkel, főleg, de nem csak kizárólag azzal, amik akkor voltak újdonságok, amikor mi fiatalok voltunk, és éljetek a lehetőséggel, gyertek el, és akkor lesz az egésznek folytatása. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs Móra Tibor volt, de ne menjetek messzire, továbbra is lesz adás ez a hullámhosszon, méghoz egy zenei válogatás reggeli műsorkezdésig, és csak kettőt kell aludni, és még újra találkozhatom méghozzá szombaton 14 és 20 óra között ezen a hullámhosszon, a slágergyár lesz hallható, bízom benne, hogy akkor is velem lesz. Szavaztok, jó éjszakát!
1: Huszonkét óra múlt.
2: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Leijona Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: 107,1.
1: A Retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Hey. Now just get in. And close the door.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó.

egyszerűen szeretlek. Ezt nem tudom másképp mondani.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék vigyázni.
1: 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. A régi szép idők dalai,
2: minden idők legnagyobb exjúslágerei nálunk szólnak.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.